0: Pox FM. Összekött.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint.

0: A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben is kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Birítói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
1: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és z-generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
0: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Birítói első István szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztői folyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
1: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább. Azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés. Itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
0: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. 96.3 Pox FM.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Gerix újdonságet sem hagynánk ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a repeat hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű blokkjainak részleges leállása és a csúcsidőben emelt áron importált villamosenergia, valamint egy vélhetően egyszeri, kiugróan magas gép- és járműbeszerzés állhat a magyar külkereskedelmi mérleg augusztusi jelentős hiánya mögött, állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A szakértők szerint a meglepetést elsősorban a gépek és szállítóeszközök behozatalának 30%-os megugrása okozta, ami várhatóan átmeneti hatású, ugyanakkor a kedvezőtlen külkereskedelmi adatok nem jelentenek jó előjelet a harmadik negyedéves gazdasági növekedés, vagyis a GDP alakulása szempontjából. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszközt telepítenek. Berlinger Attila polgármester tájékoztatása szerint az okos rendszer segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmét

0: közölt. A karambol következtében a két vétlen autóban ülők közül hárman szenvedtek 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapos csontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi RS Bíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire, emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőre emelkedett.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsorversenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
2: Az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
3: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

6 óra 8 perc van, és október 1-e, csütörtök. Ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Jó reggelt mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 9:30-ig, fantasztikus zenékkel, elképesztő témákkal, és csodálatos vendégekkel fogunk beszélgetni egész álló reggel. A zene világnapja van ugyanis, úgyhogy a ma reggel egész végig a zenéről fog szólni. Az elejétől a végéig, s a zene lesz a témánk. Abban a pillanatban, hogy első vendégeim beteszik a lábait a stúdióba, onnantól kezdve folyamatosan a zene tematikája lesz a meghatározó. Sok-sok vendégem lesz hamarosan, még ennek az órának az első felében, vagyis második felében meg fogom osztani veletek, hogy kikkel fogok beszélgetni itt a Paks FM hullám hosszán, vagy itt a stúdióban személyesen, vagy pedig beszélgetés, messenger beszélgetés formájában, akárhogy is lebilincselő vendégeket fogadhatok majd itt a stúdióban. Minden esetre az imént a zenék zenéje szólt, Pink Floydot hallottatok, ez volt a See Emily Play, Syd Barrett, az őrült gyémánt, a zaklatott zseni műve 1967-ből egyenesen. Abszolút meghatározó vibe-ok 1967-ből, by the way, ugyanebben az évben készített a Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című meghatározó albumát, tehát akkoriban, Angliában, és egyébként amúgy a tengeren túlon is, Amerikában elképesztő pszichedelikus reneszánsz vette kezdetét, illetve már zajlott egy pár éve, Angliában ilyenkor a Flower Power, hát nem is mondanám mozgalomnak, de egyfajta ilyen kulturális sarokpont történt ott. Hirtelen megjelentek fantasztikus színes ruhás emberek elképesztő napszemüvegekben, és megbotránkoztatták ott ezt a meglehetősen konzervatív brit milliót, és ennek egyik él lovasa volt az éppen akkoriban kibontakozó Pink Floyd. Ez a fantasztikus rockzenével elegyített, de azért kissé olyan angolos, olyan mesés vibe, ez abszolút meghatározta ott az egész feelinget. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy milyen lehet akkoriban ott lenni mondjuk Londonban. Ott a jó ég, biztos elképesztő pezsgés volt, és ott a nagy konzervatív szürkeségben ezek a színes fiatalok, ez a groove-os nightclub élet, ez biztos fantasztikus volt. Nos, a zenével is fogjuk folytatni. Először is közlöm, hogy most még kissé cidris odakint a szitu, jelen pillanatban 720 fok van, kb. Terült időnk van, frontatásmentes időnk, folytatódik a vénasszonyok nyara, ezt ígéri nekünk az időkép.hu, és valóban egész álló nap szinte zavartalan napsütésben lehet részünk, melynek hatására 25 fokig fogunk melegedni, tehát körülbelül ugyanabban a szellemben folytatjuk, mint az elmúlt napokban, és úgy tűnik az előrejelzések alapján, hogy még jó darabig ez lesz a szitu, mint hogyha itt azt innál, hogy csak 8-án, azaz jövői csütörtökön kezd el majd egy kicsit zuhanni a hőmérséklet, amikor is bejön egy kisebb idegfronti hatás, talán egy kis csapadékot is hoz magával, fingers crossed, remélem. The Beatles következik, ha már, I've Got a Feeling, Paul McCartney és John Lennon örökérvényű szerzeménye 1969-ből, azt hiszem, minden esetre nem, 68-ból, igen, a háztető bulin adták elő, ezt az élő felvételt fogjátok hallani, aztán 1970-ben az utolsó Let It Be albumukon jelent meg. De azért a frissesség az totálisan Beatles-es. Utána pedig visszatérek és közlöm, hogy a zenevilágnapja mellett amúgy ezen az október 1-i napon milyen születések, halálozások, egybeesések és mérföldkövek történtek, illetve megünnepeljük a névnaposainkat is. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, I've got a feeling. Hallottuk a The Beatles-től, az alig ismert Liverpooli kvartettől. 6 óra 15 perc van, és október 1-e, csütörtök van. Ez pedig itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Hello mindenkinek, ha véletlenül még csak most csatlakozta volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy odakint jelen pillanatban kb. 8 fok van, valami ilyesmi, 8-9. Minden esetre most még cidris a szitu, de 25 fokig fel fogunk melegedni a zavartalan napsütés hatására, szóval ne aggódjatok, most még tart a vénasszonyok nyara, fullosan. És egyébként október 1-e lévén a mai napon Malvin, Ludovika, Rómeó és Terézia nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségével. Főnévnaposaink Malvin és Ludovika nevű hallgatóink. A Malvin germán eredetű összetett név, a németben a Malvin W-vel írják, tehát a Malvin férfi név, női párja a Malvin W-vel is E-vel a végén. Jelentése a jog barátja. Ludovika pedig germán, ú-francia, latin eredetű név, a Lajos férfi név latinosított alakjának a női párja. Oh, wow! Némileg kifacsart módon jutottunk el itáig, de ettől függetlenül egy rendkívül különleges név, mert jelentése hírnév, háború. Oh, wow! Van itt minden, jog, hírnév és háború. Malvinok, Ludovikák, boldog névnapot! Október 1-e, lássuk, hogy milyen események kötődnek ehhez a dátumhoz, kezdve azzal, hogy 1991 óta ez az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlés határozata alapján állapították meg éppen ezt a napot 35 évvel ezelőtt az idősek világnapjaként. Majd 485 évvel ezelőtt született a nagy El Greco, azaz a görög, egy görög származású spanyol festőművész, a manierizmus mestere. Hát 1541-ben született, szerintem ahhoz képest, hogy az 1500-as évek végén, 1600-as évek elején alkotott, ahhoz képest totál meghaladta a korát. Hát nézzetek meg egy El Greco képet. Ő is olyas valaki, akinek egy pillantást vetsz csak az egyik képének az egyik kis csücskére, és rögtön tudod, hogy ő készítette. Ezek a hosszú, elnyúló alakjai, az az elképesztő mód, ahogyan ezekkel az egészen mágikus színekkel bánik. El Greco egyike volt a nagyoknak. Tényleg meghaladta a korát, azt kell, hogy mondjam. Minden esetre, ha jól tudom, ettől függetlenül az akkori közönség rajta volt El Greco vibe-jain, meglepő módon egyébként, mert hogy általában, hogyha valamilyen képzőművész valami totál újszerű dolgot kezd el megvalósítani, akkor az első a közvélemény első reakciója mindig az, hogy azt nem. De hogyha jól tudom, El Greco egész életében dolgozott, alkotott és kereste a pénzt. Minden esetre elképesztően jellegzetes stílusa van El Greco-nak, hogy véletlenül nem vágnátok, bár nehezen tudom elképzelni, akkor csekkoljátok le. 157 éve történt, hogy a világon elsőként az Osztrák-Magyar Monarchiában bevezették a postai levelezőlapok használatát 1869-ben. Kicsit kár, hogy talán a kommunikáció megváltozása miatt a levelezőlapok, sőt a képeslapok, azok valahogy így kimentek a divatból, pedig milyen vibe-os képeslapot küldeni valahonnan, ahol éppen vagy, és ahova utaztál, és onnan képeslapot küldeni a szeretteidnek, az szerintem nagyon-nagyon kedves dolog. Minden esetre nem is tudom. Most az jutott eszembe, az fordult meg a fejembe, hogyha én elutaznék valahova, akkor biztos küldenék képeslapot onnan a szeretteimnek. Ez egy olyan szokás, amit talán érdemes még mindig egy kicsit rámenni, mert ez egy nagyon-nagyon kedves emlék, és főleg, hogyha valami kedves hülye kis dolgot írsz a hátuljára egy bizonyos szerettednek, az meg még nagyobb emlékké, még kifejezettebb, hát egy maradandóbb dologgá teszi. Kell képeslapot küldeni. Küldjetek képeslapot, ha elutaztok valahova, akkor küldjetek haza képeslapot, ez nagyon menő dolog. Oké, 146 éve, 1880-ban Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozat gyártását. Wow, itt ülünk a neonfényben, és mindezt Edisonnak köszönhetjük, aki egyébként nem inkább feltaláló sem, mint borzasztóan ügyes üzletember volt, és tulajdonképpen azért néha elmondható, hogy mások találmányaira támaszkodva szerzett saját magának hírnevet, illetve vagyonosodást. 1908-ban, éppen 118 évvel ezelőtt Henry Ford, egyik a másik giga üzletembereknek a világon, bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt 1908-ban, tehát gondolom csillagászatinak számít most napjainkban. Minden esetre 1908-ban már tulajdonképpen kvázi elérhető állon lehetett automobilt vásárolni, a T-modellt, a Ford híres neves T-modelljét. 68 éve, micsoda mérföldkövek egymás hegyén hátán, na ezt figyeljétek, kezdte meg a működését a NASA 1958-ban. A NASA természetesen egy rövidítés, a National Aeronautics and Space Administration, az AE-vel kezdődő szavakat nehezen tudom kimondani, ezt nem ének kell mondani, nem szabad összevonni, hanem Aeronautics, Nemzeti Légügyi és űrhajózási igazgatóság 1958. július 29-én jött létre, amikor Dwight Eisenhower, a 34. amerikai elnök által aláírt National Aeronautics and Space Act törvényt, és onnantól kezdjük, illetve jobban mondva, akkor jött létre a NASA, de aztán végül ezen a napon, október 1-én kezdte meg a működését, és azóta természetesen élen jár az űrkutatásban a NASA. Végső soron a Holdra, és a NASA fog visszaküldeni embereket még az elkövetkezendő néhány évben, úgyhogy izgalmas dolgoknak lehetünk tanulni, hála a NASA-nak. 44 éve kezdték el, folytatódik a mérföldkövek sorozata, az első CD lejátszókat 1982-ben 625 dolláros áron, ami 82-ben is elég súlyos lehet valószínűleg. A Sony, a Philips és a Polygram közös tervezésében készültek az első CD lejátszók, amik egyébként már mint maga a CD végső soron kiszorította a bakeliteket, a vinileket. Nagyon durva. A 80-as évek végén és főként a 90-es évek elején már annyira nagyon kevés bakelit készült, hogy az akkoriban megjelent maroknyi kis lemez, korlátozott számban megjelent lemez, minden CD-n jelent meg. Azok csillagászati áron kelnek el a lemez gyűjtők körében, viszont annak nagyon örülök egyébként, hogy végső soron ez a CD-s szitu még a letöltések tükrében is így annyira lecsengett, hogy visszalopta magát a felhasználók szívébe a lemez, az analóg lemez, a bakelit, és most egy új reneszánszát éli már jó pár éve. És a zenekedvelők azok ugyanolyan természetességgel gyűjtik mindmáig a vinileket, mint ahogy az régen történt mondjuk a 70-es, 80-as években. Folytassuk tovább. 34 éve indult a Duna TV, képzeljétek el. 1992-ben indult meg a Duna TV műholdas magyar adása. Oh yeah, hát valamit muszáj a Floydról is, mert hogy 59 éve éppen 1967-ben érkezett meg a Pink Floyd New Yorkba, hogy megkezdje első amerikai turnéját. By the way, a szám, amivel bekezdtük ma az élesztőt, a See Emily Play is 1967-ből származik, tehát 59 évvel ezelőtt a Floyd Amerikában még Syd Barrett-tel érkezett együtt, és ott feltehetőleg előadták ezt a See Emily Play-t is sok más egyéb pszichedelikus szerzemény mellett, és a nagyon súlyos elszállós jamjeik mellett elhangzott azért egy-két dal is. 59 éve turnézik a Pink Floyd, és mint tudjuk, a fénytechnikában is élen jártak. Egyrészt egy nagyon szokatlan hangerőt és hangtisztaságot valósítottak meg már akkoriban. Minden pénzüket, ami befolyt turnézásokból, lemezekből, koncertekből, azt visszaforgatták, hogy a technikájukat fejlesszék, illetve már akkoriban is egy kísérleti ilyen fénysóv társult a fellépéseik mellé, ami természetesen egyre fejlődött, és most már a Pink Floydot mindenki asszociálja az elképesztő színpadtechnikával is, aminek nagy újítói voltak. És végezetül, egy kicsit részletesebben belemenve, 51 éve ünnepeljük ezen a napon a zenei világnapot. 1975 óta, ugyanis ez Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezése volt. Az ő javaslatára az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította 75-ben. Úgyhogy a mai élesztő a zene világnapjáról fog szólni. A zene világnapja kapcsán fantasztikus zenével kapcsolatos vendégek fognak érkezni hozzám a stúdióba. Lebilincselő beszélgetéseket hallhattok. Úgyhogy tartsatok velünk, most átadom a szót a manchesteri fiúknak. De azért Nagy-Britanniában maradva Oasis következik, Go Let It Out. Egy igazi hajnali reggeli klasszikus. Aztán Robi következik a hír összefoglalóról, és aztán jövök vissza. Let's go!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, írja az MTI az élő környezetért felelős miniszter szerdai közlése alapján. Gajdos László Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legkeményebb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegyei tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is helyt kellett állniuk a beavatkozó egységeknek, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő, ajnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedden délután Németkér külterületén Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a Paksi, a Sárbogárdi, a Solti, a Szekszárdi, a Dunaújváros és a Kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családi ház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az ajnövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegye székhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztőt!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már itt is vagyok heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. Facebookon, közösségi média felületünkön játszunk, minden nap hétfőtől péntekig kirakunk egy-egy új kérdést, amire a helyes megfejtéseket komment formájában várjuk. Aztán hétfőn majd, 9 óra után az egész heti helyes megfejtők közül kisorsolunk egy szerencsést, aki két belépőjegyet, tehát páros belépőjegyet nyerhet az Energy Hotel and Business Center Paks október 16-án esedékes Oktoberfest estjére. Tényleg csak annyit kell tennetek, hogy felmentek Facebookra, megkeresitek a posztot és kommentelitek a helyes megfejtést. A mai nap kérdése pedig a következőképpen hangzik. Melyik hagyományos ruhadarab kapcsolódik leginkább a bajor férfi viselethez? A. Kilt, B. Lederhosen. Ez tehát a kérdés, irány a Facebook, csekkoljátok a kérdést, kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Minden nap érdemes figyelni az oldalunkat, ugyanis bár egy helyes válaszsal is bekerülhettek a játékba, de minél többször kommenteltek helyesen, annál több esélyetek van, hogy hétfőn kisorsolunk benneteket. Játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A fantasztikus Lazarust hallottátok a Porcupine Tree-től. Hello mindenkinek, közlöm, hogy odakint jelen pillanatban kb. 10 Celsius fok van, eléggé cidris az idő, de a zavartalan napsütés hatására kb. 25 fokig fel fogunk melegedni délután, szóval folytatódik zavartalanul a vénasszonyok nyara, és az élesztő is folytatódik egy új témával. Hétvégén kezdetét veszi ugyanis a 2026-27-es magyar sakk csapatbajnokság. Az atomerőmű ESE idén is két gárdával méretteti meg magát, hiszen az élvonalbeli Szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában szombaton kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE első számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE második számú csapata a Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakknagymester Pálfi Kati kolléganőnk kérte szezon előtti esélylatolgatásra.
2: Itt az ősz, és hamarosan indul az NB1-es sakkcsapatbajnokság, melyben az atomerőmű ESE csapata tulajdonképpen két csapattal is szerepel a Szuperligába, illetve az NB1-es ligába. Mit kell tudni az ASE csapatáról az idei esztendőben? Erősítettetek-e, voltak-e vándorlások, tehát eligazolás, ideigazolás? Hogyan indult neki a bajnoki rajtnak? A beszélgető partnerem Ács Péter, az Atomerőmű Sport Egyesület sakkszakosztályának a csapatvezetője.
3: Valóban október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezt a jövő nyáron jönnek vissza családdal Tajvanról, úgyhogy őt nélkülözni fogjuk. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése, és az első hely valószínűleg az erőviszonyok miatt a Kanizsánál fog ismét landolni már sokszor. Az október 3-ainkán mindjárt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik még föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki. Várhatóan a középmezőnyben végzünk majd.
2: Hát nagyon lepapíroztad itt a dolgokat már előre, pedig még csak most kezdődik majd ugye a bajnokság. Jó, nyilván sok újdonságot nem hoz nektek, azért mindig szokott egy-egy meglepetés lenni szezon közben. A felnőtt nagy csapat a tavalyi évben hogy végzett? Bronzérmesek lettetek, vagy ezüstérmesek? Most így nem emlékszem pontosan. Azt tudom, hogy érmesek lettetek.
3: Bronzérmesek lettünk végig, kiélezett küzdelem volt az utolsó pillanatig az Ajkával az ezüstéremért, végül az utolsó hétvégén dőlt el minden, és annak ellenére, hogy jól vettük az akadályokat, akkor a zárófél hétvégén csaptunk össze a Nagykanizsa és az Ajka csapatával, akik előttünk végeztek a szezonban. Sajnos az odáig tartó úton mindig elhullajtottunk egy fél pontot a riválisainkhoz képest a gyengébb csapatokkal szemben, ezért messzebbről futottunk neki ezeknek a küzdelmeknek, úgyhogy ilyen tartottuk a nagy csapatok ellen az egyensúlyt, de ez nem volt elég ahhoz, hogy színesebben csillogjon az érem.
2: Hát akkor majd talán idén, ha bár azt mondtad, hogy ugyanazzal az összeállítással ültök asztalhoz az idei esztendőben is. Te mit vársz saját magadtól? Mennyire erősödtél az idei esztendőben, vagy a nyár folyamán, és egyáltalán hanyas táblán számíthat rád a csapat?
3: Erősödtem, én most sokat sakkozom, számos versenyen játszottam a nyár folyamán, és októberben is folytatódik az egyéni versenyek sorozata. Viszont a tavalyi szezonban 9-ből 7 és fél pontot szereztem, ezt akármilyen készüléssel és gyakorlással is nehéz lesz a következő szezonban felülmúlni. A harmadik táblán játszom, Kozák Ádám az éltáblásunk, Berkes Fecó játszik a második asztalon, és akkor velem folytatódik a nagymesterek sora, és azt még szeretném hozzátenni, hogy nem csak én voltam aktív a nyár folyamán, hanem az ifjúsági játékosaink is, illetve talán érdemes kiemelni, hogy a nyári szezonban Lázárné Vajda Szidónia női rapid magyar bajnokságon bronzérmet szerzett, illetve Kozák Ádám a férfiaknál mind a klasszikus játék idejű nagykanizsai magyar bajnokságon, mint pedig az ajkai rapid magyar bajnokságon ezüstérmes lett. Úgyhogy ott vagyunk az élvonalban. Én negyedik lettem. Úgyhogy egyik szemem sír, hogy Ádám megelőzött a saját csapattársa, másik szemem pedig nevet, hogy azért mégis egy paksi sikerről van szó. Viszont jól sikerült a nyári felkészülés, szerintem nagy reményekkel várjuk az MTK elleni nyitó küzdelmet.
2: Hát általában azért ugye, ha azt nézzük, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy azért a paksi sportolók, mint a paksi sakkozók, azok brillíroznak egyéni versenyeken, és hát te is nagy visszatérő vagy, nevezhetlek így, ugye, mert hogy nagyon bele mélyedtél ismételten a sakkba az idei esztendőtől, illetve ha jól tudom, tehát nagyobb szerepvállalásaid is vannak az egyesületnél, illetve a szakosztálynál.
3: Igen, mondhatjuk, hogy 20 év irodai környezet után visszatértem a sakkvilágába, úgyhogy ismét terepen próbálom ki magam. Ez körülbelül április óta van így, az elején nagyon nehéz volt, hogy nem is mentek úgy a versenyek. Most nyár végére jutottam el odáig, hogy hozom azt a szintet folyamatos terhelés alatt is, ami körülbelül a ranglista pontomnak megfelelő. Készülök, de igazából az lenne a cél, hogy fejlődjek, ami 45 évesen nem olyan könnyű, de bízom benne, hogy nem lehetetlen. És igen, szeretnék az egyéni versenyeken most már olyan eredményt elérni, hogy a ranglista pontjaimat bővítsem, és idén ugye nem kerültem be az üzbegisztáni olimpiai csapatba, ez nem volt sajnos meglepetés, mégis az a cél, hogy jövő évi csapat Európa-bajnokságon, illetve a 2028-as sakkolimpián már ott legyek.
2: Hát akkor hajrá, mindent bele, hát téged ismervén nagy munkabírású vagy, úgyhogy ahogy borítékoltad most a csapatnak ugye az ezüstérmet, remélem borítékolhatjuk neked is a kijutást erre a két nemzetközi versenyre.
3: Igen, ennek az egyik jó mérőfoka szerintem a brutálatom lesz. Ugye idén teljesítettem a 9 kilométeres távot. Komoly megpróbáltatással és az utólagos regeneráció is mondjuk tovább tartott a tervezetnél. De az a cél, hogy jövőre ezt azért simábban és komolyan fizikai állapotban abszolváljam, illetve remélhetőleg a fizikai felkészültség, a benn való fejlődés, ez pozitívan hat majd ki a sakk teljesítményemre is.
2: Hát úgy legyen, köszönöm szépen!
1: Ács Pétert, az OSE csapatvezető sakknagymesterét hallottátok, és most folytatjuk zenékkel, Plumtree következik, a Scott Pilgrim úra vége van ugyanis, ami azt jelenti, hogy utána a reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de aztán folytatódik a Zene Világnapja tematikus reggelünk. Fantasztikus vendégeket fogok fogadni a stúdióban, legyetek résen. Let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat!
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszköz telepített.

0: döntéseit.
1: És most sporthírek a Paksefemen.
0: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsorversenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
2: Az első két küzdelmet dobás iponnal sikerült győznöm, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
3: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Éles!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 9 perc van, pont. Annyi lett hirtelen. Október 1-e csütörtök, ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát, és megérkezett hozzám a zenevilágnapja epic, tematikus reggelünk kapcsán első vendégünk. Babenyec Lászlóval beszélgetünk a Paksi Városi Vegyereskar kapcsán, a tervekről, a holnapi fellépésről is többek között, illetve csak úgy általánosságban véve zenéről. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Már most így az élőadás előtt is elég lebilincselő dolgok szóba kerültek, amikről majd mindjárt visszatérünk. Először kezdjünk konkrétumokkal, mert holnap a Csenge is a zene világnapja alkalmából rendezett, ami ugyan ma van, de holnap lesz a Csenge is rendezvény, ezzel kapcsolatban is ti is felléptek a vegyeskarral. Mesélj erről egy kicsit.
2: A válaszomat egy idézettel kezdeném először, Kodály Zoltántól, közben puskázok, hogyha esetleg látják a képen, ugye, kinek nincsen esze, legyen notesze, címszóval. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, végasztaló elixír, és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. Ez egy magyar zeneszerzőtől származik, ugye, aki néha sajnos felelésben merül, de mégis büszkék vagyunk rá, Kodály Zoltántól.
1: Meghatványozza. Ez meghatványozódik, vagy milyen kifejezéssel él, de ez volt az, ami igazán szíven ütött itt a végén. Tényleg olyan, mint hogyha a zene így még magasabb szintre emelne mindent, ugye. Éppen emiatt szerintem nem lehet a zenét kizárólag csak háttérként hallgatni. Egyszerűen minden zenének megvan a létjogosultsága. Szóval fején találta a szöget megint csak.
2: Ez így van, ugye hát a zene az sokszor előtérbe kell, hogy kerüljön, és ugye ezért van ez a mai nap is, ugye ez a világnap, amit 1975-ben Yehudi Menuhin karmester és hegedűművész indítványozott az UNESCO-nál, hogy legyen ez a zene világnapja. Az volt a cél, hogy a zenét kivigyék az emberek közé, akkor ugye a koncerttermekből, hangversenytermekből. De kanyarodjunk vissza a holnap estéhez, ugye itt Pakson a Csengeiben lesz a zene világnapi rendezvény. Zenéni jó dolog, zenéni jó egyedül is, zenéni jó páran, de zenéni együtt a legjobb, és minél többen. Ezt ugye úgy tudjuk hatványozni, fokozni, hogyha egy koncert keretében minél többen föllépünk, nem is azt mondanám, hogy föllépünk, én azt szeretem használni egyházkarnagyként, hogy szolgálatot adunk. És most itt ne gondoljon senki semmilyen vallásos töltetre, csak a zenének adunk szolgálatot, tiszteletet. És a holnapi estének az a szépség egyébként, hogy több szegmensből érkezünk majd a zenekultúrán belül. Lesz komoly zene, klasszikus zene, és lesz könnyű zene, és lesznek megzenésített versek is egészen modern, klasszikus hangzásokban.
1: Igen. Ez nagyon vegyes felhozata, de az, hogyha tehát a zene világnapját veszük, akkor az tényleg így összességében a mindenkori zenéről szól. Nem lehet csak egyik, vagy csak másik irányba elmenni. Fel kell ölelni itt a teljes spektrumot, már pedig a zene olyan elképesztő irányokba szerte ágazott itt az évszázadok során, sőt évezredek során, hogy egészen hihetetlen. Ti mikor fogtok fellépni? Egész pontosan. Ezt már tudjátok? Nem, még a részletek.
2: Óra persze, nem tudom sem megmondani. Hát valahol a műsorban ez egy nagyon ilyen egyszerű, mondhatnám modernen AI-os válasz volt általánosan. Ami szépsége lesz számunkra ennek a holnap estének, hogy karnagyként mindig arra törekszem, hogy minél szélesebb spektrumon alakítsam a kórusok a repertoárját. Tehát ne csak annyira komoly zene legyen, hanem folytatom az elődei munkásságát, és éneklünk filmzenéket, könnyű zenéket, feldolgozásokat, és ugye egyházi és világi műveket is. És ezt úgy lehetne talán használjuk a szót, hogy hatványozni, hogy másokkal is egy másik szegmensbe együtt dolgozunk. Például megkeresett minket múlt héten Kovács Aliz, hogy lesz vele is egy közös produkció. Megkeresett a Kerner Peti is, hogy ővel is adjunk elő egy közös produkciót. Tehát ez legyen egyelőre meglepetés a közönség számára, hogy mi lesz, nem akarok itt kulisszatitkokat elárulni, hogyha majd ők jönnek később a nap folyamán.
1: Igen, azért kifaggatom őket, kifaggatod egy kicsit, őket. Amúgy, de lehet, hogy ők is ezt fogják mondani, hogy legyen egy meglepetés.
2: Akkor el kell jönni, és meg kell hallgatni a közönségnek.
1: Egyébként is mindenkinek amúgy is azt javaslom, mert itt élő zenét fog hallgatni a
2: nagyon
1: közönség.
2: Fontos, igen.
1: Nagyon fontos.
2: Élő zene nagyon fontos. Mi most a kórusunkkal kicsit visszautazunk az időbe, kicsit szeretném ellensúlyozni a nagyon populáris könnyű zenét. Olyan jellegű műveket fogunk énekelni, ugye, ahogy említettem, lesznek közös produkciók is, másik kettő előadóval, például a Sonvirággal is együtt éneklünk majd, meg a Tábor Jemesével, a Kerner Peti mellett és az Aliz mellett, de lesz egy saját blokkunk is a koncerten belül, viszont erről akkor kicsit beszélek. Kifejezetten magyaros darabokat hoztam, és a magyar kultúrából jobban nem kiemeltem a népdalokat.
1: Népdal.
2: És lesz benne egy zenei paródia is majd, ami paródia. Legyen meglepetés. Annyit árulok el, hogy a paródiának van köze egy halhoz, a pisztránkhoz. Mindenki járt ugye iskolába, általánosba, és tanulta azt az éneket, hogy a tréfás pisztráng, ez Schubertnek a dallama. És erre a dallamra íródott egy zenei paródia is.
1: Valami teljesen másmilyen szöveggel, mint...
2: Picit eltér a szövege is. A lényege ugyanaz. Csak pár címet mondok, jó?
1: Jó, oké.
2: A tréfás pisztráng, egy kis éji pisztráng, és halfogás liszt módra.
1: Úristen, ezek igazából inkább zenei stílus paródiáknak mondhatók? Igen.
2: Tehát nem olyan paródia lesz, hogy mondjuk az se baj, hogyha valaki nevet rajta, igen, mert vicces lesz a szöveg része, de inkább zenei paródiák. Tehát zenei stílusokat fog majd a pisztráng kicsit kiparodizálni, és a pisztráng kérésére a kórus ezt tolmásolja.
1: Hát szerintem ez így amúgy még izgalmasabb, mint egy konkrét paródia, egy stílus paródia. Karinti óta tudjuk, hogy milyen izgalmas az, amikor valakinek a stílusának az elemeit kifigurázza, kiemeli, hangsúlyozza, vagy túlhangsúlyozza. Úgyhogy ez zenében is szerintem nagyon humoros. Egyébként erről jut eszembe, hogy fantasztikus videót láttam, amikor valaki a boldog születésnapot dallamára zongorán improvizál, hát ez egy elképesztő, szerintem egy japán hölgy a felelős ezért, és számos zeneszerző stílusában dolgozza fel ezt, úgyhogy szinte már az alapdallam az felismerhetetlen benne, de annyira szórakoztató, hiszen kis feliratokkal a tudtunkra is adja, hogy éppen mi történik zeneileg, egy kis szakmázós dolog, de nagyon izgalmas, hogy tényleg annyira fején találja a szöget néha az is, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt a holnapit is. Szóval magyaros hangulatra
2: számítani. Igen, lesznek benne például egy népcsoportról egy feldolgozás, akik nagyon örülnek, hogy ehetnek egy túrót. Lesz egy szolistánk is, lesz benne azért reneszánszkorból is egy táncos népdalfeldolgozás, és többet nem is szeretnék így előzetesben elárulni, mert azért az összes produkciót, amit holnap összeválogattam a kórus repertoáriából, már hallhatta egyébként a paksi közönség nálunk, így szétszórva az elmúlt években, akár valamelyik elődöm, korábbi karnagy, akár az én vezéletemmel.
1: A holnapi nap az élő zenéről fog szólni, és nem tudom, akárki érkezik hozzám a stúdióba ma, meg fogom kérdezni azt, hogy miért érdemes élő zenét hallgatni szemben felvételekkel.
2: Élőzenének megvan a varázsa. Egyik az, hogy a hallgatóság vagy a közönség ugye látja az előadót. Látja az előadónak az arckifejezését. A zene, én azt szoktam mindig mondani a kórusaimnak, hogy ha csak leénekeljük, ami a kottában van, a hangokat meg a ritmust, az 30%. És a maradék 70% lesz az interpretálás, vagyis előadás, tolmácsolás a közönség felé. És ahányféle előadó bizonyos tól-tolig határok között előadhatja a zenei stílus, tehát van némi zenei szabadsága.
1: Igen.
2: Ő beleviheti a saját érzelmeit is bizonyos esetekben. Az a lényeg, hogy aki előadja ezt a zenét, ez legyen popzene, klasszikus zene, kóruszene, bármi, akarja ezt a zenét átadni a hallgatóságnak, a közönségnek, és közvetítse vele azt az értéket, amit az a darab éppen közvetíteni szeretne. Ha az egy szerelmet akar közvetíteni, akkor azt közvetítse. Ha az egy szomorúságot, vagy egy elgondolkodtatást, akkor azt adja át. Ennek érezni kell a közösségnek. Másik, hogy miért érdemes még az élőzenét hallgatni, sok mindent lehetne mellette mondani. Uh-huh. Én mindig a szimfonikus zenekarra szoktam példálozni. Ha meghallgatom otthon például Beethovennek az örömódáját, az ugye egy hangszóron kijön. Ha ezt élőben hallom, amikor ülök a közönség soraiban, akkor érzem a zenének a rezgését. Tehát érzem, hogy például amikor nagy bőgő húzza mélyen, szinte mondhatnám azt, hogy dübörög az ülő részem alatt a szék, de most nem erre akartam éppen kijukani, hanem hogy mondod szépen, remeg a lelkem, meg simogatja, tehát jól értelemben mondod, hogy akár egy gyönyörű szép hegedű szóló, vagy akár egy fuvola szóló, és egy szimfonikus zenekarban. De ez ugyanúgy igaz például egy klasszikus zenére, vagy egy pop zenére is, könnyű zenében is. Például én személy szerint ugye férfi emberként, basszus szólamú hangú emberként nagyon szeretem, hogy a zenében minden szekcióban a mély fekvési hangszereket nagy bőgővel indultam, basszus gitár, orgonában a pedál, tehát én nagyon szeretem például, amikor beülök egy templom, egy orgona koncertre, és érzem, hogy ülök a padban, és rezeg alattam a pad, meg hallom a zenének a rezgését.
1: Igen.
2: Hogy odafigyelek rá. És ugye sokan így azt mondják, hogy nem értem a zenét, miért járjak ilyen komoly zenei koncertre? Azért, mert azt el tudja dönteni mindenki, hogy neki ez jól esik, vagy nem esik jól. Nem kell neki önmagában lefordítani, ez most milyen hangnemben van, milyen ritmusa, még talán azt sem kell tudni, hogy miről szól, hogyha nem akarja ezt előre megtudni, vagy elfogadni, csak ő jön be, és adja át magát a zenének. És biztos vagyok benne, hogy 10-ből 11 ember úgy fog kijönni egy hangversenyről, de most akkor kicsit hozzáteszek, nem csak komoly zene, hanem klassz, könnyű zenei hangversenyről is, hogy feltöltődött. Nyilván egy thrash metal koncert után, vagy egy heavy metal koncert után lehet, hogy nincs meg ez a töltődés, most nem akarok negatívan elmenni, de ott is van egy aféle másfajta töltődés, egy
1: alternatív nagy katarzis,
2: így van. De ugye most itt az élőzenéről gondolunk, és itt jobban ugye a akusztikus hangszerekre, meg a kórus muzsikára akarok most itt ráfókuszálni. Ott viszont az a jó, hogyha megvan a léleksimogató élmény.
1: Igen, és ez meg is fog történni, már holnap bekövetkezik, amikor is mindenféle stílusú és műfajú élőzenébe belekóstolhat a közönség. Akár hogyha ki van erősítve egyébként, akár hogyha valóban egy kórusnak az akusztikáját hallja vissza az ember, mégis a zenének a fizikalitása az, amit mondtál, hogy megrezgeti a levegőt. Itt tényleg tulajdonképpen hanghullámok terjedéséről van szó, amik megrezgetik a folyadékot a testünkben, azért esik olyan jól a zene. Ezt kevesen tudják, de én utána néztem. Minden esetre holnap fantasztikus kórusműveket lehet majd hallani tőletek. Tulajdonképpen lassan kifutunk az időből úgy, mert már ebben az órában is még pluszban kell vendégekkel beszélgetnem, és a következő órám is tele van, hiszen a Zene Világnapja alkalmából mindenféle vendégeket fogadunk itt a stúdióban. De nagyon köszönöm, hogy eljöttél és beszámoltál a holnapi programról, de egy kicsit tekintsünk most a jövőbe. Milyen más terveitek vannak a kórussal?
2: 2027-ben lesz a Paksvárosi Vegyeskar 50 éves. Ez egy nagyon nagy szám, és erre készülünk, már erre van konkrét dátumunk is, jövőre, április 24-én szombaton lesz egy jubileumi hangversenyünk. Már fél évvel kezdtük rá a készületeket, mert ez egy nagy volumen lesz. Igazán nagyon komolyra lesz egyébként a maga az esnek, a koncertnek a hangulata véve, a pécsi vonózenekar fog bennünket kísérni, a katolikus templomban lesz, és lesznek benne hangszeres meghívott szólisták, fuvola, trombita, még énekes is lehet, hogy lesz. Orgonistánk is lesz egyébként, dobosok és zongoristánk. Igazi nagy volumenű műveket fogunk elővenni ezen az esten. Vivaldi-tól a Glóriát például, vagy Handel-től a Halleluját a Messiásból. Ezek mind grandiózus művek.
1: Így van.
2: De ugyanúgy ezen a zenekari hatás máshogy is be fog úgymond gyűrűzni a koncertre, mert beszélgetünk itt ugye már többet a jelenkor zenéjéről. Éneklünk például filmzenét és mesezenét is szimfonikus zenekari hangszerelésben.
1: Kíváncsi leszek, hogy ezt hogy lehet majd megvalósítani. De hát ez jövőre április 24-én.
2: Igen, ezt ugye a megkomponálásra megokották, hogy ugye már külföldön élő kortázeneszerzők megtették, tehát igen. Itt igazán csak annyit kellett szerencsére megtenni, hogy megvettük ugye a kottát, tőlük meg a jogdíjat, hogy előadhassuk, és a helyi lehetőségekre ezt rá kellett kicsit húzni, de ez már inkább jobban szakmai beszélgetés legyen, hogy hogyan
1: igen, mondjuk valóban. Ez meg. Hát meg nyilvánvalóan egy ekkora esemény előtt, közvetlenül előtte is biztosan beszélgetünk majd itt a stúdióban.
2: Rendben.
1: Hogyha ez jövőre történik. Ezennel meg is hívlak. Meg is hívlak ide a stúdióba, hogy ott majd a konkrétumokról is egy kicsit részletesebben belemenjünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És akkor mindenkit arra buzdítok, hogy holnap a saját fülével vegye fülügyre és szemügyre a Paksi Városi Vegyeskart holnap a Zene Világnapja alkalmából rendezett Csengeiben tartott rendezvényen. Nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen.
1: Zenével folytatjuk, ki gondolta volna. Utána Robi következik a hír összefoglaló, és aztán zenével jövünk vissza és egy újabb beszélgetéssel. Let's go!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű blokkjainak részleges leállása és a csúcsidőben emelt áron importált villamosenergia, valamint egy vélhetően egyszeri, kiugróan magas gép- és járműbeszerzés állhat a magyar külkereskedelmi mérleg augusztusi jelentős hiánya mögött, állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A szakértők szerint a meglepetést elsősorban a gépek és szállítóeszközök behozatalának 30%-os megugrása okozta, ami várhatóan átmeneti hatású, ugyanakkor a kedvezőtlen külkereskedelmi adatok nem jelentenek jó előjelet a harmadik negyedéves gazdasági növekedés, vagyis a GDP alakulása szempontjából. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
2: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Biritói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és z-generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
1: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Biritói első István szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztő évfolyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
2: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább. Azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
1: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját. Pénzbüntetésre és a járművezetéstől való eltiltásra ítélt a Bonyhádi járásbíróság egy 20-as évei végén járó kaposvári férfit, aki 3 embernek okozott súlyos sérülést a 65-ös számú főúton. A vádlott még 2024 júliusában Hőgyész felől két irányába haladt autójával, amikor egy jobbra ívelő kanyarban a nedves úttesten nem megfelelően választotta meg sebességét, emiatt megcsúszott. Bár megpróbált ellenkormányozni, járművével áttért a szemközti sávba, ahol először egy szabályosan érkező személygépkocsinak, majd a mögötte haladó másik autónak is frontálisan ütközött. A karambol következtében a két vétlen autóban ülők közül 3-an szenvedtek 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapocsontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi járásbíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire, emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőre emelkedett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah! Nem mással, mint Alanis Morissettel folytattuk itt a szituációt. A Handy My Pocket szólt a művésznőtől egyenesen 1995-ből. És fantasztikus vendégekkel beszélgetünk itt. Vannak már a vonalban velem. Csemer, Boglárka, jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: És itt van Hanga Zoltán is, a Budapesti Állati Növénykert szóvivője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: És igen, joggal gondolkodhat itt most a kedves hallgató, hogy vajon miért pont ti vagytok itt nálam a vonalba, de hát egy fantasztikus, különleges kollaborációt fogunk itt bemutatni, egy dalpremier készülődik itt a Paks FM hullámhosszán, ugyanis Bogi, a készülő nagylemezeden egy nagyon kedves kis dal is szerepet kap, már mint hogy mindegyik dal nagyon kedves rajta, de ez konkrétan az állatkertnek az új himnusza lett, hogyha jól vettem ki. Hogy történt?
2: Nagyon jól vetted ki. Ez egy csodálatos történet igazából.
1: Meséld el.
2: Hát az volt, hogy szerettem volna egy videoklipet forgatni az állatkertben az egyik dalhoz, az Apoteózis 5. szerzői nagylemezemhez, és kiderült, hogy az állatkert nagyon nyitott erre a gondolatra, és cserébe szeretnének kérni egy dalt. És akkor küldözgettem a dalokat, és kiderült, hogy nagyon könnyen rá tudnak kapcsolódni a Nagyra Nőhet című szerzeményhez, aminek Müller Péter Szijám írta a dalszövegét, és ami igazából egy ilyen szeretett dal. És hát nagyon nagy öröm nekem, hogy ez a még meg nem jelent nagylemezem október 16-án fog amúgy megjelenni, de hogy erről a lemezről igazából elmondhatom, hogy ezen a lemezen szerepel egy állatkerti himnusz.
1: De akkor tulajdonképpen nem annak indult, tehát csak később asszociálódott.
2: Később asszociálódott azzal, mert hogy ez tényleg egy szeretett dalnak készült a második kisebbik kislányom számára, Imolának, de Péter annyira jó szöveget írt hozzá, Müller Péter Szijámi, hogy tényleg egy univerzális szeretett dal, tehát hogyha a lelki szemeid előtt látsz egy kis elefántot az anyukájával, akkor is működik ez a dal, de hogyha engem látsz a kislányommal, akkor is.
1: Igen, abszolút. Egy kicsit beszéljünk arról is, mert szerintem a múltkor már beszélgettünk arról méghozzá az Apoteózis kapcsán, Müller Péter Szijámival, az alkotói kapcsolatodról. Tehát, hogy ő tulajdonképpen hogy is történt ez a sztori vele kapcsolatban?
2: Kiderült, hogy mind a ketten francia tanárok vagyunk, és erős érzelmi kötődésünk van a francia kultúrához, és létrehoztunk egy közös műsort, amiben a kedvenc sanzonjainkat énekeljük, és az odáig fajult, hogy most van egy állandó sorozatunk a Várkert bazárban Budapesten, egy ilyen tematikus francia kultúrtörténeti est. Amúgy október 6-án lesz a következő, és annak az lesz a címe, hogy Parasztok és Polgárok. Hogy egy kis ilyen polgárosodási történeti háttér és a sanzonok hogyan jelentkeztek ebben az időszakban a történelem viharos éveiben. Úgyhogy tényleg mindig egy ilyen kis izgalmas betekintést adunk a műfajba meg a kultúrába. Úgyhogy a Péterrel így jött az együttműködés, és teljesen magától adódott, hogy akkor a készülő nagylemezemben ő is részt fog venni, mint alkotópartner.
1: És a francia nyelvű daloknak a megírásában is részt vesz? Tehát, hogy
2: abban nem, kifejezetten magyar dalszövegeket kértem tőle, sokszor fordításokat, de én azokat nem tartom fordításnak, azok teljesen önálló értékű, nagyon komoly és szép dalszövegek, szóval tényleg beletett apait, anyait.
1: Igen, ezt hamarosan hallhatjuk egyébként a Nagyra Nőhet című dal kapcsán is, amit most be fogunk mutatni. Zoli, most téged szólítalak meg. Mesélj az állatkert és Bogi kapcsolatáról, így általánosságban véve végül is hogyan figyeltetek fel erre a dalra?
3: Hát ugye én onnan kezdeném, hogy lehet, hogy ez így nem jön le mindenkinek, mert az állatkerttel kapcsolatban mindenki tudja, hogy hát érdekes állatok, meg növények, meg izgalmas programok, meg ilyenek, de ugye a zene az hogy kerül képbe, és hát azért tudni kell, hogy az állatkertnek nagyon komoly zenei múltja van, tehát az állatkertben azért koncertek voltak, az 1910-es, 20-as években az állatkertnek saját szimfonikus zenekara volt, tehát nagyon komoly múltja van az állatkertben a zenei életnek, a zenés programoknak is, és hát ez még hozzátehetjük, hogy vannak olyan dalok a magyar zenetörténetből, amik aztán egészen szorosan kapcsolódnak az állatkerthez, például az Évike az állatkertben, ugye ez az Apu hogy megy be kezdetű dal, amit még Bilicsi Tivadar énekelt, hát leginkább polkaként, de hát most ilyen swingesen a közelmúltban a Hard Jazz Band is feldolgozta, sőt Geszti Péter még egy lajhár reppet is írt az állatkertnek egyébként, tehát nagyon sok ilyen példát tudnék hozni, és hát amikor a Bogi megkeresett minket, akkor először is, hát persze ugye ismertük, meg Eurovízió, meg tehát ugye a munkásságával azért tisztában voltunk, de hát úgy most akkor jobban odafigyeltünk, hogy akkor tulajdonképpen miket is csinál, és hogy hát ez tök jó, meg hogy Bogi is egy olyan nagyon kedves jelenség, úgyhogy azt gondoltuk, hogy na hát akkor beszéljünk már erről az együttműködésről, és a dal az meg tényleg egy szeretett dal, tehát ugye az állatkerthez, ahogy mondtam már, a zene is kapcsolódik, de a szeretet. Most éppen pont ugye jön az állatok világnapja, és lesz egy ilyen állatszeretet ünnep is az állatkertben, pont most majd 3-án, de hogy pontosan ez is a cél, hogy az embereket közelebb hozzuk a természethez, hogy ez a szeretet, ami valamennyire megvan az emberekben zsigerileg, tehát van egy gyermekkori érdeklődés és szeretet az állatvilág iránt, csak aztán ez felnőtt korra valamilyen mértékben vagy átalakul, vagy megmarad, és hát igazából ezt szeretnénk jobban kiteljesíteni az állatkerti tevékenység során is, úgyhogy nagyon, nagyon rímmel, nagyon rezonál a dalnak a gondolata is arra a szeretetre, amit az állatkert próbál képviselni akár az ember és az állatvilág között, akár ember és ember között, hiszen az állatkert az egy közösségi helyszín is, és egyúttal a családi szabadidő eltöltésnek a tere is. Ugye a mi állatkertünk nagyon régi, 160 évesek vagyunk idén, és ez majd mindjárt fontos is lesz, de hogy az állatkert már elég régóta létezik ahhoz, hogyha eljön ide egy család, esetleg egy nagy család, mondjuk 3 generáció együtt, akkor ott közben előjönnek a régi családi történetek, hogy a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel nekik milyen gyerekkori élményei voltak, vagy esetleg olyan családtagoknak, akik már annyira korai generációt képviselnek, hogy már nincsenek is az élő sorában, és akkor ilyen családi legendák szövődnek, tehát ez a családtagok közötti szeretetnek is egy fontos színhelye, mikor elhozzuk a gyerekeket az állatkertbe, úgyhogy ezért ez egy nagyon sikeres együttműködés volt, és ugye azért is volt érdekes, hogy na, akkor legyen már az állatkertnek egy himnusza, mert ugye, ahogy említettem, idén vagyunk 160 évesek, úgyhogy ezt a 160. szülinapra gondoltunk egy ilyen, hogy jó lenne egy himnusz, és hát az történt, hogy amikor az állatkertnek a 160. születésnapját ünnepeltük, ez augusztus 9-én volt, akkor is ott volt velünk Bogi, és előadta ezt a dalt, illetve egyébként ott volt a dalszerző, illetve a szövegíró Müller Péter Szijjámi is, és aztán pedig még augusztus utolsó péntek estén, amikor a hagyományos időpontja van az állatkertek éjszakája, akkor is felléptek Bogiék, illetve Müller Péter Szijjámival volt egy nagyon izgalmas beszélgetés is, amit nekem volt szerencsém vele lefolytatni egy ilyen nyilvános beszélgetés keretében, úgyhogy az is egy nagyon izgalmas és emlékezetes programja volt ennek az estének, az állatkertek éjszakájának.
1: Igen. Bogi, hogy élted meg az állatkerti fellépéseket?
2: Hát én nagyon boldog vagyok. Pont azt meséltem az egyik állatkerti kollégának, hogy igazából gyermekkoromban elmondom, hány álmom volt. Az egyik az volt, hogy énekesnő szeretnék lenni, a másik az, hogy tanár szeretnék lenni, a harmadik meg az volt, hogy zoológus szeretnék lenni. És ebből igazából majdnem mindegyik valamilyen szinten bekúszott az életembe, hiszen énekesnő lettem. A tanári pályát azt mindig így egy picit kóstolgattam, francia szakkört tartok a kislányomnak az iskolájában, szeretetből, hogy a kislányom megtanuljon franciául, meg egy ideig tanítottam is, tehát ez úgy benne volt az életemben. A zoológus pálya pedig most így az állatkerti együttműködéssel, ugye nem lettem zoológus, de mégiscsak valahogy kapcsolódok az állatok szeretetéhez a zenén keresztül, úgyhogy ezt így pont megfogalmaztam magamnak, hogy ez milyen csodálatos, hogy ezek a gyerekkori vágyaim valamilyen szinten formát öltenek.
1: Hát,
2: úgyhogy egy boldog ember vagyok, de tényleg.
1: Saját szemed látára valósulnak meg az álmaid, hát ez egészen elképesztő. Egyébként Egyébként még ez így ki is sugárzik a dalból abszolút, mármint hogyha sejtetted volna, hogy mi fog történni. Most egyébként amúgy az merült fel bennem, hogy vajon az állatok hogy viszonyulnak ehhez a dalhoz. Tehát azért a zene meg az állatok kapcsolata az elég érdekes mindig. Hallották az állat és növénykert lakói ezt a dalt? És vajon hogy érintette őket, Zoli? Valami sztori
3: erről? Igen, ez egy elég izgalmas dolog, mert abból adódóan, hogy ugye említettem, hogy nálunk azért sok zenés program volt az idők évtizedek, sőt mondhatom, hogy évszázadok során azért itt ki is kellett tapasztalnunk bizonyos dolgokat, hogy különböző állatok hogy állnak általában a zenéhez és mondjuk egy konkrét zeneszámhoz, bár azt még be kell valljam, hogy hát így külön nem teszteltük, hogy akkor most a nagyra nőhet vagy más szám között mi a különbség az állatok iránti vagy állatok szempontjában fogadtatásban. De ugye nyilván azért hogyha főleg egy élő koncert van, ott azt úgy kell telepíteni az állatkert területén belül, hogy azért nem szorosan valamelyik állat kifutójához, nehogy ott hát mindenféle probléma legyen, úgyhogy ez általában ott a főkapu tér környékén van, tehát vannak persze, olyan zónák, amik tapasztalatban tudjuk, hogy erre alkalmasak. Ugyanakkor hát én ilyen emlékeket azért föl tudok hozni, hogy amikor a tópartján, a Pálmaház mellett rendszeresen voltak nyáresti koncertjeink, akkor hát a pávák azok például mindig nagyon kíváncsiak voltak, és én emlékszem olyanra, hogy már kellett volna kezdeni az előadást, nekem kellett fölkonferálni a fellépő zenekart, ami talán még akkor a Benko Dixieland Band volt, és akkor közben még már mindenki a helyén ült, és a széksorok között végig sétált egy páva, és aztán ő is elfoglalta a helyét ott a krokodilház korlátján, és akkor mondtuk, hogy jó, most már páva is helyet foglalt, úgyhogy most már kezdődhet a jó. Tehát ugye az állatok egy részének azért van érdeklődése a zenei programok iránt. Talán azt valaki hallotta, hogy vannak olyan tehenészetek a világ egyes tájain, ahol megnyugtató zenét játszanak le a teheneknek, és
1: igen.
3: figyelték meg, hogy a tejleadás ettől sokkal jobb lesz, és egyébként nálunk is vannak az állatkertben olyan állatok, akik hát elsősorban igazából azért, mert az ismeretlen zajokra és rezgésekre rosszul reagálnak, az a csupasz turkáló nevű rágcsaló, amilyen föld alatti üregekben él, és ott a rezgéseket mind érzékeli, és hát vagy felszigetelt helyen tartjuk, vagy pedig valamilyen ismerős hanggal és zenével próbáljuk kizárni az összes többi hangot a környékén. De berlini állatkertben a berlini egyik helyi rádióadást adják nekik, de ott szerintem vannak ilyen váratlan zenei fordulatok is, úgyhogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy jobb, hogyha ismerő zeneit játszunk le nekik folyamatosan.
1: Igen, abszolút. Kicsit kifutottunk az időből, de Bogi, azért muszáj rá kérdeznem egy kicsit, egy nagyon picit mégis a készülő vagyis kiadásra váró albumod 16-án jelenik meg az Apoteózis, és mondtad, hogy izgalmas időszak ez most.
2: Hát persze, igazából több mint két éve dolgozom ezen az anyagon. Egy nagyon érdekes kronológiában, mert áprilisban megtörtént a lemezbemutató koncert, de az igazából az élő koncert hangszerelések készültek el addig, de a stúdió munkálatok azok zajlottak most egész évben, úgyhogy a nyaram is erről szólt, a kora őszöm is, úgyhogy hát nem spóroltuk ki ebből a munkát, az biztos, és rengeteg embernek a kreatív munkája benne van a sajátomén kívül. A zenekarom egy nagyon nagy tiszteletet érdemel, a már említett Müller Péter Sziámi, írt nekem dalszöveget erre a lemezre Grecsó Krisztián, írt egy dalszöveget Kemény Zsófi, Ferenc Mónika, aki szintén egy fiatal költőhölgy, Zsófi kortársa, szóval el vagyok kényeztetve itten fantasztikus alkotó művész partnerekkel, úgyhogy hát minden művész a legfrissebb anyagára a legbüszkébb, de hát ez velem is így van. Én is nagyon büszke vagyok erre az anyagra. Ez 2x10 dal magyar nyelven és 10 dal francia nyelven.
1: Így van. Hát egy kicsit én nem bánnám, hogyha még egy picit részletekben menően beszélgetnénk majd erről a jövőben, esetleg a kiadás előtt, vagy közvetlenül utána, vagy valami hasonló. Szóval Bogi ezennel visszahívlak ide a Paksa felhullám hosszára. És nekünk most el kell búcsúznunk, már csak annyi van vissza, hogy bemutassuk a szerzeményt. Nagyra nőhet Csemer Bogitól. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm. Szép napot!
1: Az állatkert hivatalos himnuszát fogjátok hallani.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, írja az MTI az élő környezetért felelős miniszter szerdai közlése alapján. Gajdos László Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos,

0: segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmi intézkedéseit. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegyei tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is helyt kellett állniuk a beavatkozó egységeknek, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő, ajnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedden délután Németkér külterületén Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a paksi, a sárbogárdi, a solti, a szekszárdi, a dunaújváros és a kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családiház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az ajnövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegye székhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as ország rangsor versenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
2: Az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
3: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdősportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
4: Reklám.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
7: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és

0: nem ajánlott.
1: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, 8 óra 12 perc van, és október 1-e csütörtök, és ez itt az Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Hello mindenkinek, hogyha most csatlakoztál volna hozzánk, akkor közlöm, hogy a Zene Világnapja alkalmából elképesztő tematikus reggelünk van. Zenéről beszélgetünk itt folyamatosan vendégekkel, most következő vendégeimmel is, mert az urak már itt ülnek előttem a stúdióban. Ambak Bencével beszélgetünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Itt van velünk Liszmaier Ádám, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Kerner Peti is, hello!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mindenkit lehet hallani, vajon? Erre lennék kíváncsi, beszéltek egy kicsit a mikrofonba, légy szíves.
2: Sziasztok, hallunk, én... Halló.
1: Köszönjetek be még egyszer, igen.
3: Én hallok.
1: Szuper.
4: A halló távolsága 2 méter.
1: Szuper. Holnap lesz a nagy és remény a Csengeiben, bár a Zene Világnapja az ma van, 1975 óta ezt tudjuk, de mégis holnap lesz a Csengei is esemény, és lesz kórusos szitu is, mint ahogy arról már ma reggel értesülhettünk, de egy kicsit foglaljátok össze, hogy körülbelül mi az, amire számíthat az, aki holnap a Csengeit meglátogatja.
4: Csodálatosan, fantasztikus eseményben lehet részünk. Ádám, te mint zenekarvezető, kérlek, mondd el, hogy mi fog történni.
1: Azonnal áttestálja a felelősséget, igen.
3: Az a vicces, hogy én mutattam neki az asztalát, hogy akkor kezd el létsz, és milyen jól elkezdted. Ez
2: tökéletes kezdés volt.
3: Szóval holnap este 6 órakor kezdődik a Zene Világnapi rendezvény a Csengeiben. A műsorok között lesz több szóló produkció, harmonikások lesznek, hogyha jól tudom. Lesz még egyéb szóló hangszeres?
4: Én úgy tudom, hogy nem.
3: Igen, akkor lesz a városi
4: vegyeskarnak
3: az előadása, utána a Groove Poetry ad elő néhány dalt, és a végén pedig lesz még egy produkció, ahol egy Bach D-moll tokkáta és fuga hangzik majd el, áthangszerelve gitárokra, basszusgitárra és dobra.
4: Szerintem ez lesz a legjobb.
1: De várjál, D-moll tokkáta és fuga basszusgitárral, tehát akkor a mély frekvenciák, amik olyan hangsúlyosak benne, azok basszusgitárral lesznek előadva majd?
3: Az a terv, igen.
1: De ez működik így egyáltalán?
3: Működik.
1: Erre nagyon kíváncsi lennék.
3: Igen. Hát most eredetileg ugye nem ezért vagyunk itt, de szívesen beszélek róla, mert én benne vagyok abban a...
1: Lehet egy picit amúgy, mert ez elég legvilincselő. Ez pont egyébként ennek a reggelnek az egyik vezérmotívuma a klasszikus zene is, és ez most így jól összehozza a könnyű zenét, meg a klasszikus zenét. Mesélj erről egy kicsit.
3: Igen, az ötlet az a Zalántól származik, ugye Csengei igazgatótól. Talált egy videót a YouTube-on, ahol ilyen 20 gitáros játsza ezt a darabot, fantasztikus, tényleg lebilincselő az a produkció, és mondta, hogy ezt valahogy meg kéne csinálni. És hát nekiálltunk, rengeteg jó gitárost is találtunk hozzá, de aztán kiderült, hogy borzalmasan nagy feladat ennyi gitárra szétosztani ennek a műnek a vagy áthangszerelni a partitúrát. Uh-huh. Úgyhogy végül egy ilyen olyan megoldás lett, hogy 3 darab gitár, basszusgitár és dob. Ezt a hangszerelést a Takács József Jozi csinálta meg. Uh-huh. Ilyen elképesztően rövid idő alatt feljátszott az összes hangszert, és akkor mindenki megkapta, hogy tessék, ez a tiéd. Történt ez márciusban, és azóta készülünk erre az 1 darab műnek az előadására, úgyhogy ebben van meló dögivel, de...
4: Mondjuk az nem egy gyenge mű.
3: Hát nem gyenge mű, de szerintem megéri, mert nagyon jó lesz.
1: Hú, nagyon-nagyon érdekelne, hogy gitárokkal hogyan lehet ezt a frekvencia áradatot visszaadni. És hát akkor ez azt jelenti egyébként, hogy ott a helyen. Igen. Igen. És mindenkinek egyébként azt tanácsolom. Pardon. Ami eszembe jutott ma, és amit valószínűleg mindenkitől az ég egyet a világon meg fogok ma reggel kérdezni, hogy élőzene. Miért érdemes élőzenét hallgatni? Ez egy klisés kérdés, de mégis mindenki kicsit másfajta választ ad erre.
2: Én szívesen elmondanám, hogy szerintem egyből igazából az jutott eszembe, hogy ebben van lélek. Tehát ez egy olyan dolog, ami nem egy mesterkért dolog. A zene az ugye igazából arról szól, hogy az ember az érzéseit fejezi ki, és igazából azokat a dolgokat, amik ugye benne vannak, lehetnek azok igazából pozitív, negatív értelembe vett dolgok, és a zenén keresztül igazából ezeket annyira jól meg lehet fogalmazni, és ugye át lehet adni a hallgatóságnak, hogy az igazából egyből leírja azt, hogy miről is van szó. Szóval szerintem ugye így tudom így megfogalmazni inkább.
1: Igen. Tehát akkor
4: abszolút,
1: ez
4: a... abszolút tudok ezzel menni. Úgy, majdnem ugyanezt akartam mondani, hogy igazából benne van az ember, tehát hogy az embernek a szíve, lelke, és abszolút, hogyha örömöd van, akkor azt tudod vele kifejezni, ha bánatod van, azt tudod vele kifejezni, sőt igazából ezekből a dolgokból így ki is tud húzni, vagy magasabbra tud emelni.
1: És pont egy Kodály idézetet hallottam már ma reggel, Bamenyesz Lászlótól, aki szintén jelen lesz és részt vesz ugye a holnapi rendezvényen. Kodály meg valahogy ezt így az érzelmeknek meg a tapasztalatnak a meghatványozódásával fogalmazta meg, tehát hogy meghatványozódik a zene révén. És igen, az élő zene, az élő zenében akkor tehát ezek szerint ez még direktebben van jelen. Fontos, hogy az előadót lássa is a befogadó közönség?
3: Szerintem igen.
1: Igen? Miért?
3: Igen. Van egy ilyen mondás, hogy a közönség a szemével hall. Szoktunk ilyeneket mondani, és hát nem véletlen van az, hogy egy koncerten a vizuálra, meg a fényekre is egy komoly produkcióba nagyon sokat áldoznak, munkában és anyagiakban is, mert egy nagyságrendet tud emelni a koncert élményen, hogyha az a vizuál az még az összhangban a zenével, az még hozzá tud tenni, már pedig sokat.
2: Most említettük a basszusgitárt az előbb, és igazából nekünk is van egy olyan szám, amit majd fogunk játszani, mint Groove Poetry, amiben van egy nagyon-nagyon hangsúlyos basszusgitár-dob együttjáték, és ott, amikor a vizuális ugye hozzájön, ugye a fények, stb., az egy nagyon nagyot dob így az egész produkción, szerintem. Ugye tudjátok, hogy melyikre gondolok?
3: De én nem.
2: Hát ugye van az Ószív Nyugodj című dal, ugye, amit Peti hangszerelt, igazából ő volt az atya ennek az egész darabnak, hogy ez legyen áthelyező ilyen élőzenés köntösbe, és ugye Ádám, illetve a Gyuszi dobosunk, ők pedig ugye nyilván ezt a vonalat lekövetve élő hangszeres köntösbe rakták az egész dolgot, és annyira megvan neki a lüktetése, meg annyira megvan egy olyan erős grúvja, illetve húzása az egész dolognak, hogy élőben, vizuállal együtt, az viszont még egy szintre emeli, sőt, még talán magasabb szintre emeli az egész dolgot. Úgyhogy igen, ez a, nekem is ez a válaszodra, vagy a kérdésre válasz.
3: Ha már a Gyuszi szóba jött.
4: Na, mi az?
3: Van egy jó sztori, ez ilyen tegnapi...
4: A mai holnapi napra.
3: Igen, ez egy ilyen tegnapi info, hogy a Gyuszi éppen nyaralni van, és...
2: Gyuszi a dobosunk, mint ez kiderült.
3: Igen.
1: Várj egy percet.
4: Igen.
3: Ja, Orbán Gyusziról van szó. De, hogy ő a Groove Poetry.
1: És holnap is nyaralni fog?
4: Na várjál.
3: Hát, nem, hát a tervek szerint ő hazajött volna tegnap, csak innen is üdvözlöm az olasz légirányítókat, akik úgy gondolták, hogy most van ideje sztrájkolni, úgyhogy ő kint reket. És holnapra vagy hazaér, vagy nem.
4: Ez mennyire rock'n'roll már, nem?
2: Hát ez igen. Gyuszi rock'n'roll, komoly rock'n'roll harc.
4: Hogy is mondta, hogy a rock'n'roll nem egy zene.
3: Gyuszi, várunk haza, hogyha sikerül tóld a gépet, vagy nem tudom.
4: A rock'n'roll az, hogy holnap fellépésed van, de nem tudsz, mert sztrájkolnak.
3: Na most az egy szerencsénk, hogy a Zalán közben intézkedett, és a Salamon Gábort megkérte, hogy segítsen már ki minket, úgyhogy a fő próbákra mindenképpen, és hogyha úgy alakul a sztori, akkor a sót is ő fogja dobolni. Hát, neki meg innen is
4: volt rá egy napja.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ilyen short notice is működni fog ez? Hát,
3: vele. Jó zenészek ezek.
1: Ja, persze, hát igen, tehát
4: azért vannak paksa jó zenészek is.
1: Júj, Peti! Akkor mit keresel nálunk?
4: Hát erről nem is magamra gondoltam.
1: Csak viccelek. Elképesztő zenészek vannak pakson, meg itt a környéken, ez szent igaz, és holnap a Színe Virága a Csengeiben is tiszteletét teszi. Egy kicsit beszéljünk konkrétan a programokról még. A kórusos sztori, a kórusos összejövés, kollaboráció, ez hogy fog kinézni? Most titeket hát kifogatlak róla.
4: Félig meddig azt hiszem lelőttük.
1: Vagy már igen?
4: Elmondhatom, vagy nem?
3: Mindent elmondhatsz.
4: Hát ez az Ószív Nyugodj című Ágnes Vanilla dalnak az átdolgozása, amit én hangszereltem újra, vagy gondoltam újra, és alapvetően ezt a techno projektembe szántam, egyébként játszok is Alizzal, és ebből csináltunk ilyen zenekarisított verziót, amitől egyébként alapvetően nagyon féltem, de eszméletlenül jó lett, szerintem. És nekem ez egy ilyen óriási szívérzés, hogy ezt megcsináltuk, és nagyon-nagyon jó lett, és ebben a dalban benne van a Paksi Városi Vegyeskar is. És hogy ez így tényleg nekem ugye vannak ilyen álmaim, hogy vegyeskar, meg vonósok, meg fúvósok, meg mit tudom én, és hogy ez így összejött egyben, ez fantasztikus.
1: Miért féltél tőle?
4: Hát mert egy elektronikus zene, meg egy élő zene között azért elég komoly különbség van. És,
3: de élőben minden jobb.
4: Azt mondják, igen, hogy élőben minden jobb. Mondjuk mondom ezt én, aki egyébként mostanában főként elektronikus zenével foglalkozom, de hogy az a helyzet, hogy itt nekem sikerült megint belecsöppenni egy olyan környezetbe, vagy egy olyan társaságba, hogy én legalábbis így érzem, hogy ezzel a rengeteg emberrel, mert tényleg sokan vagyunk, hogy tökre közel kerültünk egymáshoz, és így ezeken a próbákon tökre áradnak az energiák, meg tökre, tehát ilyen nagy szeretet van, és mindenki alázattal áll hozzá az egészhez. Szóval, hogy így szerintem ez fantasztikus így, ahogy van.
2: Igazából szerintem mindannyian féltünk tőle, ettől a számtól, szerintem. Uh-huh. Ez egy olyan dolog, ez egy nagyon nagy kihívás volt mindannyiunk számára, hogy magam nevében beszélve azért mondanám azt, mert nekem abszolút nem a világom. Uh-huh. Ez a fajta zene, ez a techno, az ilyesmi. Uh-huh. Viszont ugye adtunk neki egy lehetőséget, az elején variáltunk is egy nagyon minimálisat vele, hogy hogyan lehetne rárakni különböző szólamokat, én gitározok, ugye, és hát van ebben egy gitárbetét is, és hogy ott hogyan tudna a két világ találkozni, uh-huh. több világ találkozni, és a vége igazából az egy happy end lett, úgymond, mert még mindig játsszuk, most már 5-5-jére fogjuk azt hiszem előadni ezt a számot, vagy valahogy így,
4: körülbelül.
2: És működik a dolog, úgyhogy ez mindannyiunk számára az egy pozitív csalódás volt.
3: Ja, ráadásul ez a dal most már 3 gitárral fog megszólalni. Nem tudom, azt tudjátok, ugye?
4: Igen, meg hát én azért kicsit reménykedem, hogy mostanában több gitáros nem költözik haza.
3: Igen, ezt azért mondja, mert hogy ugye Pető Levi, aki nemrég volt nálatok itt a stúdióban, aki Amerikából így tervez van. Hazaköltözni, őt is sikerült bevonni ebbe a produkcióba, hál' Isten, úgyhogy ő is részt fog venni, így ebben a dalban is már 3 gitár lesz.
1: És minél több gitáros van, annál bonyolultabb összehozni?
4: Hát minél több szólam van, annál nehezebb összehozni. Ugye mindig ezek úgy kezdődnek, hogyha velem van bármilyen zenei munka, akkor légy szíves, vegyél ki 19 sávot. és nekem, én mindig nevetek, mert valahol persze mindig igazuk van. Csak hogy ugye mondjuk a 2 arpeggio az sok, vagy a 3 arpeggio az sok, de a 3 gitár az nem sok.
1: Beszél magad nevében. Igen, az jutott eszembe egyébként, hogy amikor nem élőben fog, hanem amikor pusztán visszatérsz az elektronikus vibe-okhoz, elektronikus live szettethez, akkor attól függetlenül egyébként kórus fog beépülni? Készültek felvételek, meg ilyesmi például?
4: Nem.
1: Ezt nem tervezed?
4: Ez egy teljesen különkezelendő történet, bár közepesen hosszabb távaim, megpróbálok megtanulni újra beszélni, szóval, hogy közepesen hosszú távú terveim között szerepel, hogy ezt a dalt többek között felvegyük. Én örülnék, hogyha ezt meg tudnánk úgy csinálni, hogy benne lenne a kórus is.
1: Hát, figyelj, ez egy olyan kollaboráció, szerintem simán tető alá lehetne hozni.
4: Igen, csak a felvételi része azért nehéz.
1: Igen, biztosan kihívások elé támaszt titeket. Kezd lejárni az időnk, srácok, sajnos, bármennyire is lebilincselő ez a beszélgetés, és tudnám csinálni egész álló reggel. De még másik beszélgetés is vár rám itt ebben az órában még. Minden esetre akkor...
3: Jó kifogás.
1: Igen, csak ennyiről van szó tényleg. Nem, tényleg csak ennyiről van szó, akkor még csak röviden, tömören, hogy holnap mire, ez mikortól számított egyáltalán programokra az ember, hogyha Csengélybe látogat?
3: Hát 6 órától.
1: Reggel 6-tól?
3: Este.
1: Ja?
3: Este.
4: 18:00.
1: Perctől kezdődnek már a zenei, és holnap minden az élő zenéről fog szólni.
3: Így van, a jegyeket azt a Csengeiben lehet átvenni, vagy a fricidikukat.csengei.hu-n, és vagy, nem tudom pontosan, hogy van, de még van egy pár jegy, hogyha jól tudom, nem sok, úgyhogy aki szeretné, az még kapkodja el.
2: Annak azért tényleg nagyon örülünk, hogy nagyon sokan el szoktak jönni ezekre a rendezvényekre, és ez is egy nagyon nagy meglepetés volt számomra. Nyilván gondoltuk, hogy sokan lesznek, de az, hogy most már ugye negyedik, ötödik alkalommal ilyen nagy népszerűségnek örvend, ez nagyon, nagyon jó dolog.
1: Igen. Csúcs. Nagy az érdeklődés.
3: És ingyenes a rendezvény.
2: Lehet, hogy
4: mi fizetünk érte, hogy elszassunk.
1: Nem mindenkinek ingyenes. Igen. Srácok, kedves hallgatóim, vegyétek szemügyre és fülügyre a holnapi szituációt a Csengeiben. Ezt tudom javasolni, a zene világnapja van ugyanis, és zenével egyszerűen nem lehet elég sokat foglalkozni.
4: Aki nem jön, lemarad.
1: Így van, ezzel zárunk. Aki nem jön, lemarad. Srácok, nagyon szépen köszi a beszélgetést.
4: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok. Blurrel folytatjuk tovább, a Song 2 következik, mert a zene világnapja van az ég szerelmére.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik tovább az élesztő. Itt van vonalban vendégem Harmat Katalin, a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, szolfézs és zenetörténelem tanára. Jó reggelt, szervusz!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Zenéről fogunk beszélgetni, méghozzá klasszikus zenéről, komoly zenéről. Kezdjük azzal, hogy te melyik megnevezést kedveled jobban? Mert
2: nagyon örülök, hogy ezt felvetetted, mindenképpen a klasszikus zenét, mert hogy a klasszikus zenén belül nagyon sokszínű a paletta, tehát vannak igazán humoros, mókás, örömteli dolgok, kifejezetten vannak esetleg groteszkek is, vagy paródiaszerűek, de semmiképpen nem kizárólag komolyak.
1: Akkor mégis hogyan ragadt rá ez a megnevezés? Erről lehet tudni valamit?
2: A komoly zene?
1: Igen, hogy komoly zene.
2: A komoly zenére gondolsz? Szerintem inkább csak egy összehasonlítás révén lehet, hogy úgy képzelték az emberek, hogy talán komolyabbnak kell lenni, komolyabb háttértudással kell rendelkezni, komolyabb ismeretekkel, hogy az ember ezzel barátkozzon, de én mindenképpen ragaszkodnék a klasszikus zene kifejezéshez.
1: Erről felismerült bennem egy olyan dolog, amiben szintén beleszerettem volna egy kicsit menni itt az elején. Ez egyike lehet azoknak a sok-sok stigmának, ami itt a zene fejlődése során így rárakódott a klasszikus zenére. Viszont amit tudatosan próbáltak mostanában, a napjainkban, főleg modern megközelítésben leépíteni szerintem, de nem tudom, te hogy látod ezt? Még mindig úgy gondolják az emberek, hogy a klasszikus zene az egyenlő azzal, hogy tényleg az ország krémje jelenik csak meg egy-egy ilyen rendezvényen, és hogy nagyon ki kell öltözni, ki kell csípni magunkat, vagy most már lazább, és most már a fiatalok is jobban kedvelik. Te hogy látod ezt?
2: Én inkább onnan kezdeném, hogy a klasszikus zenével való foglalkozás az sokkal korábban kezdődik, mint a koncertlátogatás. Ha szabad nagyon szakmainak lennem, akkor idéznék Kodálytól, aki azt mondja, hogy a zenei nevelés 9 hónappal az édesanyja születése előtt kezdődik. Tehát már tulajdonképpen egyfajta szocializáció, hogy az ember otthon belekerül egy zenei közegbe. Tehát nyilván azzal kezdi, hogy mondókázik, énekelnek közösen, kis ritmikus mozgásokat végeznek, aztán persze óvodában, közösségben, iskolában, stb. Jó esetben ez folytatódik. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy a zenével való foglalkozás, a zenei nevelés, a zene hallgatás, és talán ami a legfontosabb, a zenének a művelése, tehát a tanulása sokkal korábban kezdődik, mint a hangversenyekre járás. Most már egyébként egy konkrétan a kérdésedre válaszolva, egyre inkább vannak olyan próbálkozások, kezdeményezések, ezek már nem is próbálkozások, ahol éppen azt célozzák meg, hogy a várható hallgatók, koncertlátogatók lehetőleg minél jobban érezzék magukat, minél kényelmesebben, komfortosabban, és ne legyen feszengés. De ettől függetlenül azért sok helyen inkább már a világ elitjében azért van dress code, és sokszor furcsán néznek arra, aki ezt nem tartja be. De szóval lényeg az, hogy sokféle kezdeményezés van, és én magam örülök is ennek. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy tiszteljünk meg egy eseményt, de azt gondolom, hogy sokan vagyunk, sokfélét gondolunk erről, és mindenki megtalálja a maga ízlésének valót.
1: Igen, igen, abszolút. Van egy balansz a kettő között szerintem. Mindenesetre most az merült fel bennem, ahogy mondtad, hogy ez már nagyon korán tényleg egy beleszületésbe, egy ilyen zenei szocializáció adásba kell keresni a forrását a klasszikus zene szeretetének. De olyannal találkoztál a pályád során, aki mondjuk egy ilyen zenekedvelő millióból így teljesen ilyen 180 fokos fordulattal egy másik irányba menve találta meg a klasszikus zenét? Mármint, hogy mondjuk a szülők nem hallgatták otthon.
2: Igen, egyébként igen. Tehát bármikor adódhat az életben olyan közeg, ahol az embert egyszer csak eltalálja, ez megérinti. Annál is inkább, mert én úgy látom, hogy a klasszikus zenében a legfontosabb, ami tartozik, ami szükséges, és ami örömöt okoz, az a felfedezése annak, ami benne rejlik. És ahogy szoktuk mondani, hogy minél többet tudunk, annál inkább látjuk, hogy mennyit nem tudunk. A klasszikus zenében is valamit megtalálok, rácsodálkozom, örülök neki, felfedezem, és ez hozza magával az újabb és újabb felfedezéseket, aztán egy idő után persze ez átmegy szakmába, már olyan értelemben, hogy amikor már esetleg felismerem a harmóniákat, a ritmikai képleteket, a stílusjegyeket, és így tovább. De ez nem szükséges ahhoz, mivel, hogy az ember jó érzéssel tudjon hallgatni klasszikus zenében bármit.
1: Igen, bármit. Például ezt a sokféle hangulatot, amit itt megragadtál az elején, hogy nem csak ez a komoly része van, hanem igenis vannak olyan részei, amik könnyedek, meg teljesen más érzést keltenek az emberben, mint az a komor ünnepélyesség, amivel asszociálni szokták. Szerinted miért fontos az, hogy ezt is kezdjük ott, hogy te például hogyan kerültél bele a klasszikus zenének a világába? Mi az, ami téged személyesen megragadott ebben a nagyon tágas univerzumban?
2: Jól mondott, tágas az univerzum. A családomban mind a két ágon voltak muzsikusok, úgyhogy én tulajdonképpen ebbe beleszülettem, amikor gyerekek voltunk otthon is, állandóan kánonokat énekeltünk meg mindent, akkoriban, amikor utaztunk a Zsiguliban például, a három testvéremmel, mindig kánonokat énekeltünk végig az úton, amikor a nagymamámhoz utaztunk, és így tovább. És volt egyébként egy családi barátunk, egy nagyon kedves bácsi, aki amúgy egyszerre végezte a jogi egyetemet, meg a Zeneakadémiát Kodálynál, és ő becsöppent a családunkba, mint egy igazából az élet csója, vagy nem tudom, tehát mondom, hogy én ebben benne voltam, de ő kezdett el minket kicsit arra késztetni, az irányba formálni, hogy hangszert tanuljunk, de azt gondolom, hogy ez amúgy is magától értetődő lett volna a családi gyökereink révén, és aztán tulajdonképpen ő is volt, aki felvetette, meg a zeneiskolás zongoratanárom is, hogy hát induljak el ebbe az irányba, de engem mindig lenyűgözött, meg érdekelt, meg az, hogy ahogy otthon, nem tudom, ez a bácsi, Dezső bácsi egyébként Pakssal elég sokan ismerték, szóval ahogy ő ott zongorázott, és mi táncra perdültünk, és énekeltünk, szóval nem volt ez olyan, hogy most nekem el kellett határozni, így benne voltunk.
1: Aha, igen, tehát kezdettől fogva, amit mondtál is az elején, hogy ebbe te is így belecsöppentél már tulajdonképpen.
2: Igen, így van.
1: Igen, és tehát amikor tanítasz, egy kicsit beszéltünk a zene történelemről is.
2: Persze.
1: Annyiban ugye, hogy te zeneelmélet, szolfizsal foglalkozol, és a zene történelmével is, és arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben segít az, hogyha elmélyedünk a zene történelmében, segít jobban megérteni, jobban átjön mondjuk a klasszikus zenének ez a millióféle vonulata, hogyha ismerjük az előzményeit, meg a hátterét, a kontextusát?
2: Igen, mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez olyasmi, ezt úgy képzelem el, mint egy nyelvet, tehát a zene az is nyilván, de hogyha belegondolsz, hogy ahhoz, hogy egy jó irodalmi alkotást elolvassál, tudjál élvezni, tudjál emlékezni rá, ahhoz kell ismerned a nyelvet, amin elolvasod. Tehát kell egy előzetes ismeret, csak azt nem veszed észre, mert mindenki megtanul írni, olvasni, így legalábbis hazánkban. Szóval azt nem veszed észre, hogy rendelkezésedre áll egy eszköz, egy nyelvezet, amiben te ott közlekedhetsz, és ami által, ha azt elolvasod, tetszik, megérint, akkor eljutsz egy katarzisig, mondjuk legyünk ilyen szélsőségesek. Ugyanígy, hogyha a zenének a nyelvezetét is megtalálod, és az lehet egy zeneelméleti vonal, egy zenetörténeti vonal, bármi, akkor tudsz igazán értőként viszonyulni. Nem mondom, hogy akkor hú, akkor nem tetszett egy zenemű, vagy nem élvezheted a hallgatását, de igen, csak ahogy mondtam az elején, hogy újra és újra, újabb és újabb dolgokat fedezel fel, egyre jobban tudsz egy adott dolgot, egy adott dolognak örülni. Azért vannak olyan tevékenységek, vagy olyan, nem tudom, alkotások, dolgok, amiket hát jó, hallgatunk, olvasunk, csinálunk, aztán megunjuk, mert annyira nem, nincsenek mélységei, nincsenek tartalmai. Viszont itt pont az a lényeg, hogy minél több oldalról megközelíted, annál jobban tudod értékelni. Vagy kicsit azt a példát is szoktam hozni, hogy tegyük fel, hogy valaki egy olimpiára készül, 200 méteres pillangó úszásra, akkor ott ahhoz nagyon sokféleképpen edz, tehát nem állandóan ezt a 200 méter pillangót ússza le, hanem egyrészt a vízben mást is csinál, de kondizik, de fut, de mindenféle technikai képzést írnak neki elő, és így tovább. Tehát ez is olyan, hogy minél több oldalról megtámogatunk egy folyamatot, annál értékesebb és tartalmasabb lesz.
1: Uh-huh. És még az érdekelne, hogy tehát te gyerekeket tanítasz zenére, zene történelem, szólfi, és minél inkább megismerteted őket ezzel a nyelvvel, hogy amit mondtál ezzel a nyelvvel, hogy minél jobban értsék, és minél jobban el tudjanak benne merülni. Arra lennék kíváncsi, hogy mi a különbség mondjuk a klasszikus zene, vagy bármilyen más zenei műfajok között, ami tehát így a nevelésben milyen szerepe van egyiknek, milyen a másiknak. Tudom, hogy te a klasszikus zene világából közelíted meg a kérdést, de van egy létjogosultsága megismerkedni más műfajokkal, vagy így a zenetörténelem egészébe belemerülni?
2: Hát más stílusok lehetnek szimpatikusak bárki számára. Tehát bárki számára bármilyen stílus valamiért közel áll, valamiért szimpatikus. Viszont azt én nagyon fontosnak tartom, hogy mindenképpen hatással van a személyiségfejlődésünkre, hogy mivel foglalkozunk. Akár ugye jelen témánkban milyen zenével foglalkozunk, milyen zenét hallgatunk. Uh-huh. Van olyan zene, amivel csak úgy mondjuk, hogy bútor zene, tehát amivel így kidekorálod a faladat, és csak ott jelen van, mint háttér, vagy a liftben, vagy a plázákban, uh-huh. vagy a stb. Na most nyilván ilyen funkciója lehet a klasszikus zenének is, de ahogy mondtam már, sokkal inkább igényli ez a figyelmünket, és ami a személyiségfejlődést illeti, van egy nagyon kedves példám, hogy ezt, ennek a minőségét alátámasztam. Gondoljunk el egy klasszikus zenei koncertet, például Zeneakadémia, Mozart Requiem, most csak mondtam valamit. Uh-huh. Na most, hogyha a Zeneakadémiáról, a Mozart Requiemről kitódul a közönség, ennek egy jelentős része fel fog szállni a 4-es, 6-os villamossal körúton, de az egészen biztos, hogy nem ők lesznek azok, akik megrongálják a villamosüléseket, vagy egymásban kárt tesznek. Tehát én azt gondolom, hogy én azért vagyok klasszikus zenedrukker, azért is, tehát egyrészt ebben szocializálódtam, ebben nevelkedtem, de azért vagyok mindenképpen klasszikus zenedrukker, mert a klasszikus zene így hat az ember fejlődésére, hogy személyiségfejlődésére, hogy nem látsz szélsőségeket negatívan. Vagy uh-huh. nem tudom, te tapasztaltál, de én még nem.
1: Nem, hát éppen azért érdekelne, hogy mikor tapasztalatok egyébként, mert az ember ugye asszociálja azért eleve a klasszikus zenét egy ilyen magatartással, amit felvázolsz. De uh-huh. hogy akkor ezek szerint egyébként valóban így van. De vajon vannak-e olyan huligán természetű emberek, akik klasszikus zenét hallgatnak? Na ez is egy érdekes kérdés, de...
2: Még az is lehet egyébként, viszont tehát fő a változatosság, hogyha az ő szemszögükből nézzük, ugye? Mert az szerintem nagyon fontos, hogy a klasszikus zenében annak a művelése talán még fontosabb, mint a hallgatása, uh-huh. mert hogy ott tanulhatsz ugye együttműködést, jelenlétet, ráutaltságot a közös muzsikálásban mindenképp, és amit kérdeztél, és hogy alapvetően mi a különbség, hát az, hogy például egy klasszikus zenemű nem elejétől a végig ugyanabban a tempóban, ugyanazzal a hangerővel, ugyanazzal a lüktetéssel hangzik, tehát nincs egy ilyen hipnotikus jellege, és ezért sokkal inkább, sokkal változatosabb, sokkal inkább igényli a jelenlétet és a figyelmet. Tehát én mindenképpen ebben látom a különbséget. Azt egyáltalán nem mondom, hogy én soha nem hallgatok mondjuk vasalás közben, tehát bútorjön. Tehát, hogy soha nem hallgatok mást, vagy nem tudom, hogyha az edzőteremben megkérdezik, hogy nem zavar engem, hogyha ők azt hallgatják, felül nem hallgathatják, tehát engem nem zavar, egész addig, míg mondjuk fizikai problémát nem okoz a hangerő, vagy ilyesmi.
1: Persze,
2: tehát
1: persze.
2: Egész addig maga a stílus felülem bármi lehet, csak mondom, hogy azért én fenntartással vagyok a bizonyos zenéknek, most itt inkább most nem mondanék konkrét magát, de bizonyos zenéknek a személyiségre gyakorolt hatásával, azért fenntartással vagyok, és azért lássuk be, hogy tudnánk példát mondani sajnos negatív megnyilvánulásokra. Míg mondom, én a klasszikus zenében nem tudnék, de lehet, hogy elfogult vagyok.
1: igen, lehetséges. Szóval ezek szerint így összefoglalva, de erősíts meg, szóval úgy gondolod, hogy nagyon fontos a nevelésben, hogy a klasszikus zenének is ki legyenek téve a gyerekek, mert hogy úgy tűnik, hogy eleve egy másfajta megközelítésre, másfajta magatartásra készíteti a hallgatókat, a befogadókat, de közben egyébként a művelése is nagyon fontos, hiszen megtanulhatják, hogy hogyan kell tényleg egymásra figyelni, az egymásra utaltság, amit emlegettél. Milyen másféle képességek kibontakozásában segített szerinted a klasszikus zene, hogyha valaki így elmerül benne?
2: Ó, hát például az önbizalom kifejezésében, vagy kiépülésében fontos, amikor az ember látja, hogy képes vagyok valami szépet, valami emlékezetest alkotni, tolmácsolni másoknak, ugye ez a tolmácsolás talán a klasszikus zenében van jelen egyedül, hiszen más szerzők, régi szerzők műveit tolmácsolom, akiket én megismertem, tehát visszatérve a nyelvhez. Ugye megismertem azt a nyelvezetet, tudok azon a nyelven, tehát tudom tolmácsolni, ez mindenképpen. Aztán hát itt a felgyorsult világunkban szerintem nagyon fontos, hogy arra késztet minket a klasszikus zene művelése, de egyébként a hallgatása is, hogy kicsit lelassuljunk, ráhangolódjunk arra, amit csinálunk, ráhangolódjunk egymásra. Van egy esetleg, tehát egy partneri viszonyt alakítsunk ki, van egy közös célunk, hogyha létrehozunk egy közös bármilyen produkciót, de hát a kreativitás, meg az önkifejezés is. Van egy eszköztárunk, megint csak a nyelvünk, és aztán ehhez, mint az élet sója, kapcsolódik a kreativitás, az önkifejezés, és hát ebből lesz igazán élő zene, mert enélkül inkább csak kicsit ilyen, nem lebecsülve őket, de enélkül inkább kicsit ilyen betonított munkás jellegű produkciók szólnak, tehát mondom, hogy nem becsülöm le őket, csak egyszerűen a tevékenység jellegére szeretnék utalni.
1: Igen, és még csak arra szeretnék rákérdezni most annak kapcsán, amit mondtál, hogy te találkoztál olyannal, hogy valakiben felébredt a vágy, hogy ne csak interpretálja ezt a zenét, hanem elkezdje mondjuk komponálni is?
2: Hogyne? Hát itt az én szakmai körömben vannak komponisták, komponista jelöltek, akik már ezzel foglalkoznak, olyan volt tanítványom is van, aki például az egyik Cannes-i filmfesztiválon nyertes kisfilmnek a zenéjét komponálta, meg hát nagyon sok kedves tanítványom. Egy dolgot még mondhatok, ami így kifejezetten nagyon pozitív szerintem.
1: Persze.
2: A zenélésben.
1: Hogy
2: még pedig, és azon belül is az énekléssel kapcsolatos ez, de hát ez nem csak a klasszikus zenére vonatkozik. Azt elég sokan tudják, talán már közhely is, hogy aki énekel, az nem fél. Ez konkrétan nem egy szólásmondás, hanem az éneklés blokkolja az agynak a félelem központját, tehát ezt a kettőt nem lehet egyszerre. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy vannak félelmei, nyugodtan kezden akár otthon egyedül hangosan énekelni, mert nagyon sokat segít. Egy kislány ismerősöm mondta, hallva, hogy erről beszélgetünk egy társaságban, hogy igen. Azt mondta, hogy tényleg megfigyeltem, hogy én is mindig énekelek, mikor lemegyek a pincébe. És ez teljesen ösztönösen, zsigerien van így, úgyhogy nyugodtan próbáld ki, és ajánlom a kedves hallgatóknak is, hogy ez a kettő nem megy egyszerre.
1: Igen.
2: Az éneklés meg a félelem.
1: De akkor közben meg rögtön meg is lehet cáfolni olyan előadókat, akik azt mondják, hogy de ők mindig izgulnak, és lámpalázosak, és félnek.
2: Előtte.
1: Kiállnak a színpadra. Igen, előtte, de akkor nem is, akkor közben már
2: de aztán pont az a lényeg, hogy belefeledkezik. Bele tud feledkezni. És aztán onnantól már viszi magába. Előtte igen. És olyat is nagyon gyakran hallasz, sőt, talán az még sokkal gyakoribb, hogy valaki azt mondja, hogy mielőtt oda kilép, tényleg összetöri kezét, lábát, nagyon izgul, és igen. Aztán mikor odáll és belecsap, akkor onnantól megszűnik minden létezni. Csak ő van és a zene.
1: Igen, igen. Hát, na ez, hogyha valaki űzi a zenét, akkor ez az igazi katarzis szerintem, ami eléri már az, hogy másoknak előadni az valami oltári lehet. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kicsit beleláttunk a te szemeddel is, a klasszikus zenébe, és igenis népszerűsítsük, hogy ez klasszikus zene, és nem komoly zene, mert nem csak komoly tud lenni.
2: Köszönöm szépen a segítséget ebben, igen. És a beszélgetést is.
1: Én is nagyon köszönöm, és akkor mi folytatjuk tovább zenével. Nem feltétlenül klasszikus zenével, de zenével.
2: Köszönöm.
3: See myself in black and white, it isn't done, it isn't right. See it there before my eyes, it's a sorry song, a sorry sight.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatást.

0: hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családiház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután Mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az aljnövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegye székhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
1: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 11 perc van, október 1-e, csütörtök. Ez itt a Paks FM, ti pedig az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Hello mindenkinek. Hello Vivi.
2: Hello, jó reggelt. Wow. Október, most kimondod, hogy október 1.
1: Október, nagyon durva.
2: Mi?
1: Ugyanez volt. Hát amikor elkezdtem reggel. Hogy automatikusan valami szeptemberre állt rá a szám, igen. És így várunk csak, nem, október van már, nagyon de jó durva. Ég. Milyen gyorsan telik az idő?
2: Nekem nagyon.
1: Miért?
2: Nem tudom. Hogy néha, hogy azt veszem, tudod észre, hogy vársz valamit, egy adott, mint nekem vannak olyan, hogy a szertartások, amiket úgy kifejezetten persze. Várok, akár tényleg a párok miatt, vagy helyszínek, ami olyan különlegesebb, meg úgy maga a szolgáltatói csapat, vagy így együtt az összes, és akkor így, jó, megvolt, vége.
1: És akkor így lejtve maradsz. Aha.
2: És azt veszem észre, tudod, hogy eltelt egy másfél év, mert hogy a párokkal nagyjából akkor találkozom.
1: Aha.
2: Szóval, hogy volt olyan párom, akivel tavaly szeptemberben egy ilyen esküvői nyílt napon találkoztam, és most volt szeptemberben az esküvőjük, szeptember 26-án,
1: uramisten.
2: És így, mi? Hogy így egy év, és ez most volt?
1: Csak ugrásszerűen.
2: Nagyon durva.
1: Wow. Úgyhogy így, pedig tényleg, te aztán ki szoktad tölteni az időt.
2: Kitöltöm, és meg is élem, szerintem.
1: Igen, tehát, igen, az nagyon így, fontos.
2: Én úgy nem haladgatok át, meg nekem nincs olyan nagyon unatkozási faktor időm, hogy mikor unatkozzak, bárcsak unatkozni.
1: Tehát, hogy egyébként ugyanannyi idő telik el, de ahhoz képest, hogy olyan éled azt át, attól függően
2: igen, tűnik. Minősége.
1: Igen, milyen fura ez. Egészen elképesztő.
2: Igen. És az a másik, hogy ugye mindig várom az esküvői szezonomat, és az ehetivel három esküvőm van még, és vége.
1: Hát csak vége.
2: Hát ugye október vége környékén, tehát október 17.
1: Uha.
2: Azt megpróbáltam úgy, hogy ne legyek ennyire letargiába, hogy elmegyünk a családdal egy ilyen kis wellnessre, mert
1: legyen.
2: Balatonon lesz az esküvő, és Balatonon foglaltunk egy szállást.
1: Ragyogó, de jó, ez így viszont szerintem talán jó lesz, nem? Ez egy bevett szokás nálad?
2: Nem, ez most valamiért így alakult,
1: kell.
2: Hogy megnéztem, hogy így, hát a Balcsi lesz az esküvő. És akkor hogy miért legyen, tudod így, beszélgetünk a férjemben, mi lenne, hogy lenne, meg ugye szülinapunk, ugye nekem, is, hogy már nem tudunk ennyi év után egymásnak mit venni. Mi lenne, ha élmény, tudod? Nagyon sokszor inkább ezt adjuk egymásnak.
1: Így van, ez az, ami, igen. Ennek,
2: mert ez olyan, amit nem vesznek el tőlünk. Tehát, igen, hogy ez mindig olyan, hogy...
1: Mégis mit tudsz adni valakinek, akit ennyire szeretsz, érted?
2: Tehát, ennyire szeretsz, meg ennyire ismersz is,
1: igen,
2: meg mindent,
1: pontosan.
2: Most ez az is olyan csúnya, hogy mindent megveszünk magunknak.
1: Ja.
2: Tehát bármire szükségem van, én fölcsapom.
1: De pontosan tudod.
2: Azonnal. Tehát én nem nagyon szórakozok ezzel kapcsolatban, meg most az, hogy írnám neki, hogy figyelj, nagyon tetszik egy táska. Hát...
1: szóval, hogy így... Megkapott karácsonyra.
2: De meg igen, meg... Na hát ott nem is szoktunk ajándékozni. Tehát, hogy ott már annyira... ott csak a gyerek, az örüljön. Meg nekem az egy inkább egy nagyobb ajándék, most ez bármilyen klisé nélkül, nem tudom, hogy az ő öröme. Ahogy így várja, és most ma elalszunk, és holnap már itt a Jézuska, és
1: igen.
2: Igen, és annyira várom, hogy hogyan...
1: Hát ez annyira izgalmas tényleg,
2: igen.
1: Amúgy. Ez a jó része, nem maga az ajándékozás a karácsonynak, meg ezeknek a
2: sztoriknak. Nem, ez a várakozás inkább.
1: Igen, a várakozás
2: teljesség. Most már Noel is tök nagy, és lehet vele olyan dolgokat csinálni, mint egy készülünk, tudod, adventi naptár.
1: Így van, adventi naptár, de jó.
2: Tehát, hogy én szoktam csinálni egyébként, de hogy van is egy ilyen kis adventi kalendáriumunk, és akkor én szoktam abba belerakosgatni, de nem nagy dolgokat, mint egyikbe egy kis cukorkát, egyikbe egy, mit tudom én, ilyen nápolyit, vagy nem tudom, a kis autót valamelyikbe, szóval, hogy
1: ennyi. Mit csinálsz velem? Tiszta karácsonyi hangulatom lett.
2: Annyira várom. Most ez csúnya.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy én is basszus.
2: Az a baj, hogy lemegy a születésnapom szeptemberbe, és nincs más, mit várjak, mint
1: még szertartások is ugye elmaradnak már.
2: Igen, és akkor ott már csak az van, hogy így mindjárt karácsony, és elkezdhetem dekorálni a házat, és minden mézes kalács illatú lesz.
1: Jaj, de ez nagyon jó, basszus, ez nagyon jó.
2: Ugye,
1: úristen.
2: Annyira jó lesz.
1: Úristen, nagyon jó lesz. Ugye, ez hogy... most hirtelen nagyon rajta.
2: Hát fél október van.
1: És
2: tehát, hogy
1: szún, és egyébként persze, igen.
2: Mindjárt.
1: Igen, és ki tudja, talán az is elképzelhető, hogy mint tavaly, most is lesz valami havas.
2: Kicsit, jaj, de jó.
1: Kicsit. Nem is feltétlenül karácsonykra egyébként, csak január, legyen már egy.
2: Igen, tavaly január 1-én arra keltünk föl a Nonesszal, és szaladtunk ki reggel, hogy úristen, és kim voltunk egész délelőtt, én már széjjel fagytam, ez még mindig ott ült a hóban, és rajzolt bele, meg
1: hát de csúcs volt, persze, hát ő, mi meg szilvesztereztünk a srácokkal, és akkor kezdett el szilveszterkor, már este elkezdett esni, és már éjszaka egész nagy.
2: Így van.
1: Nem hittünk a szemünknek, hát micsoda hát befejezése az
2: így,
1: évnek.
2: Pont így volt, kezdete. Amit most mondasz, hogy napközben ott voltunk nálunk, mert egy ilyen random szilveszteri buli alakult ki gyerekekkel
1: spontán,
2: nálunk.
1: Ugye? Nagy,
2: eszméletlen spontán volt. És akkor el voltunk, játszottak, én lefektettem Noelt, mi okay. fönnmaradtunk ugye a felnőtt nagyon, brigáddal, igen. Dárcozás, meg minden lófügy.
1: Dárcozás?
2: Igen, nálunk de van ilyen dárctábla, kialakítva, Lőrinc imádja, és akkor az ott akkor ugye dárcoztunk, meg dumcsisztunk, meg mindent, nem is tudom, társasjátékoztunk, és akkor mentek haza a barátaink, nem is tudom milyen, 11, fél 12, mert mentek máshova is. Aha. Az egyik barátaink, és akkor
1: mondom,
2: mi az Isten, hogy így szakadt a hó. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, úgyhogy reggel alig vártam már, hogy fölkeljen Nonesz.
1: Igen, és mehetsetek a hóba
2: kalandozni.
1: Igen,
2: én nagyon szeretem.
1: Én is nagyon szeretem, és remélem, hogy lesz valami. A brutális időjárási szélsőségek ellenére szeretnék egy havat idén is. Vagy
2: meg az kell, és szerintem idén egész sokat esett ahhoz képest, tehát hogy voltak
1: hát már,
2: azért...
1: Hát igen, ahogy indultunk.
2: Most persze, igen, tehát igen. Úgy mondom, hogy azért volt itt leállás, hogy nem tudtam fölállni mondjuk ide a rádióba, mert akkor a hó volt.
1: Az is mennyire durva már, hova tehát, hogy kellett lapátolnunk,
2: hölgyeim rendszeresen,
1: és uraim, tehát... így van. Így van, igen. Havat lapátoltunk, már pedig mikor lapátoltunk utoljára havat? Hát én idejét nem tudom, hogy mikor volt annyi hó, hogy lapátolni
2: hát,
1: kellett.
2: Hát inkább elolvat, vagy egy latyakos, nem
1: hát
2: tudom.
1: Hát itt arról mi. Szó nem volt. Hát ez így,
2: meg az, hogy ilyen sokáig kitartó. Így, tehát, van, hogy inkább igen. Az volt, még inkább, hogy tényleg azért kivettem a Noelt az oviból egyik nap, már délben elmentem érte, mert írta az ítéletidőt, és ja. Akkor... Jó, hát akkor elmegyek érte, akkor...
1: Igen, katasztrófa sújtott a terület.
2: Hát nem, most érted, én tudom azt, hogy nálunk annyira nehéz az a része, úgymond, hogy ahol mi lakunk, az egy picit így a tetőn van.
1: Uha, igen.
2: És hiába van téli gumi, egy autó, vagy nem tudom, lófüty. Tehát, ja. Hogy egy ilyen ja. Havas, csúszós, nem tudom, úgyhogy olyankor ki sem mozdulunk.
1: Ez a,
2: vagy csak, vagy ez ha a, nem, vagy kocsival úgy mond, tehát, hogy tényleg így nem.
1: Az egyik legjobb dolog, amit télen tehetsz, hogy nem mozdulsz ki.
2: Jaj, de szeretem. Igen. Bár a gyerekkel úgy szoktunk, tehát, hogy mondom, ez a hóban,
1: persze,
2: a
1: persze nem
2: csúszás.
1: Az. De mégis, nem te a egyik, te a másik után kb. És mézes kalács. És egyébként tehát nézd meg ki az ablakon, tehát ragyog a nap.
2: 30 fok 20, mindjárt.
1: Igen, 26 fok lesz ma is igen. A napi csúcsőmérséklet. A vénasszonyok nyara őrjöng, még egy hétig ugyanez lesz.
2: Nagyon örülök neki. Hát. Én csak azért örülök, mert esküvőim vannak, és azok nagyon
1: ezek
2: fontosak, hogy
1: jó
2: időben teljenek.
1: Így,
2: igen.
1: Jó,
2: igen.
1: Ennyit aláírok, bár én már rohadtul várom a valami
2: én csak inkább az őszi időjárásban én azt szeretem, ami úgy ez a reggel kiskabát, nem tudom, tehát hogy délutára így meg fogok sülni hosszú nadrágba, mert
1: én
2: de már nem veszel föl rövidet, mert hát vagy is én már nem szoktam
1: igen,
2: ilyenkor.
1: Én mert én tudom, én pontosan tudom, hogy reggel bejövök, és igen, fázni fogok egy kicsit, de ennyit túl kell élnem, mert amire arra kerül a sor, hogy elindulok innen,
2: igen,
1: addigra meleg. Meg fog őrülni.
2: Nagyon meleg
1: tehát
2: lesz.
1: Én inkább nyáriasan fölöltözök, és veszek pár pulcsit, de én nem vagyok hajlandó itt öltözködni, meg ilyenek, meg rothadni hát farmer nadrágban, meg ilyenek.
2: Jó,
1: az már sok. Ez...
2: Hát lesz még időnk, amikor itt farmer nadrágba szaladgázhatunk. Igen. Jó lesz.
1: Minden esetre a zenevilágnapja van, és ennek ellenére a meteorológia visszaságairól beszélgetünk.
2: Jó, de eleget beszéltél
1: Nem eleget, mert hogy te most készülsz egy Best of kedvencek órával.
2: Így van. Uraim,
1: ma Vivi Best of kedvencei fogsz
2: szólni. Nagyon nehezen született meg. De
1: mesélj a tematikáról, azért most mégiscsak illusztris a mai naphoz.
2: Igen, igazából az lett végül így a Best of kedvencek óra, hogy déltől egyig olyan számok fognak szólni, amiben vagy a címében jelenik meg a zene, vagy a music
1: akár
2: szó.
1: A dalszövegben.
2: Igen, vagy a dalszövegben. Na most egy kicsit ez nehezebb volt a dalszöveget, hogy melyik dalszövegben van music szó, vagy zene? Úgy, hogy ami, mert nyilván most beírom ide a mi keresőnkbe, hogy music, vagy zene, azonnal ki fog dobni
1: rengeteg,
2: valamit.
1: Rengeteg, igen, zenetárunk de, óriási nagy.
2: De majd még
1: de
2: nézelődök.
1: Még különleges ilyeket is
2: keresned. Igen, igen, hogy egy van. Picit, hogy keressék a zene szót, vagy ennek
1: így
2: a
1: van.
2: Szónak.
1: Említetted például egyébként, ami ugye egészen nyilvánvalónak tűnik Madonnától.
2: Hát a music, persze, feltétlen.
1: Illetve Mátér Péter halhatatlan.
2: Zene nélkül.
1: Mit érek én, hogy ezt megfogalmazta csodálatosan, de hát még ezen kívül számos.
2: Van egy pár, igen.
1: Kíváncsi leszek.
2: Egy kicsit ilyen 2000-es évek is lesznek. Persze, abba egyébként felvenni. Nagyon sok. Igen, dal van, ott, kifejezetten, nem tudom, ott a zene szó
1: igen, ott,
2: mindenben ott is ráment. Benne van.
1: 90-es évek, 2000-es évek elején ez még mindig valahogy egy nagyon mágikus időszakok voltak ezek amúgy a zene terén.
2: Figyelj, amikor oda kerülök, hogy csinálnom kell, akár ugye holnap a 90-es éveket, alig várom, meg mindig a 2000-es évek keddi nap, az uh-huh. tényleg egy olyan visszautalás, és a zenéknek a minősége.
1: Ja, nagyon komoly nem volt. Is,
2: jó, most a zeneszövegek is, vagy nem tudom, van egy-kettő ilyen bugyutább, vagy mit. Most,
1: jó, de volt egy bizonyos vibe, ami...
2: Nem
1: ami
2: tudom, ez annyira...
1: Nagyon jellegzetes.
2: Én ezekre imádok bulizni is.
1: Igen, tehát, igen.
2: Én előbb bulizok ezekre, mint mondjuk ja, akár mint, a mai slágerekre.
1: Persze, nem, hát a 90-es években még nem is az, hogy retro, hanem hogy így akkoriban kezdődött el igazán ez az elektronikus tánczenei téma. Hát, akkor kezdődött Németországban mondjuk a techno, meg ilyenek, amik hatottak minden másra is. És hát mekkorákat réveltek az emberek a 90-es években. Hát azt és... szerettem volna átélni.
2: Egy kicsit.
1: Amúgy persze.
2: Egy kicsit. Meg azt, hogy tudod, amikor így látod, múltkor is dobta föl a Facebook, mit tudom én, hogy a 90-es években milyen buli van.
1: Fuhu.
2: És akkor, mint a hajógyári, meg
1: azaz, atya
2: hogy
1: Isten. Így,
2: atya
1: legendás, Mária. Legendás bulik.
2: És akkor volt konkrétan olyan betanult táncok.
1: Igen, nagyon durva.
2: Imádom, mert ugye hát most az meg behozta a Backstreet Boys, meg az NSYNC,
1: a fiú bandák,
2: együttes,
1: igen,
2: akkor jött a Spice Girls, aki behozta
1: csaj
2: a csajos.
1: Bandák, persze.
2: És akkor majd, hogy nem tudod, ilyen párbaj, táncpárbaj.
1: Párbajok, igen, hát hihetetlen, milyen koreográfiák lementek, és azok a koreográfiák, amik mind a mai napig a popzene részét képezik.
2: Egyértelmű.
1: Jó, a 80-as években kezdődött az ilyen Michael Jackson,
2: más,
1: meg ilyenek
2: az,
1: már
2: az
1: rámentek,
2: igen,
1: de ezek a srácbandák a 90-as években meg.
2: Ott volt az, amikor tényleg ilyen igazán betanult koreók, és persze, a mai napig nyomják.
1: És a klipben
2: nyomják
1: is ugyanúgy.
2: Hát én ezen röhögök. Hát akkor videóklipek.
1: Videóklipek.
2: A Lőrinc szoktam mindig mondani a férjem, hogy minek csinálnak ma már videóklipet, mert hogy...
1: Dehogy nem. Hát
2: persze, csak tudod azt, hogy ma már előbb jut el hozzád, vagyis számomra igen, a Spotify-on, vagy nem tudom, hozzám előbb jut el a zene, mint egy, és lehet, hogy előbb is hallgatom meg, mint egy YouTube-on.
1: De azért, hogyha megcsekolja az ember mondjuk a YouTube-nak a tudod, egy music videó, egy videó
2: én szeretem alatt a klippeket,
1: a megtekintési
2: persze.
1: számokat, még az emberek még mindig rohadtul néznek.
2: Persze.
1: Igen. Az újakra gondolok, nem csak a régiekre. Sok millió nézettséget.
2: Nem is az, csak mondom, hozzám előbb eljut
1: persze,
2: valahogy
1: persze, hát a zene
2: mondjuk a Spotify streaming
1: ez is érdekes volt a 90-es években meg feltetőleg, amúgy mivel folyamatosan a tévében.
2: Igen,
1: de mivel folyamatosan a tévében, ezért nem a zene, hanem inkább először a klipet láttad, és utána vetted meg a...
2: Figyelj, nekem az is megvan, megvan úgy, hogy VHS-en, hogy felvettünk egy ilyen Bravo Hits díjátadót, és jöttek ugye, mit a Nana, meg a vizé, mi volt a Barbie Girl, meg a mit
1: Atya, úristen,
2: meg a Coco Jumbo, meg a nagyon durva, és megvan, sőt van, és akkor megérkezett a Kelly Family, és
1: jó öreg, persze.
2: És akkor ott nyomták, szépen. Bejött az egész család mindenestül, és így
1: mi ez az elképesztő sztárparádi, ami ott lemeltett?
2: Hát akkor ez volt.
1: Különös
2: és
1: hangulat.
2: Hogy... Ja, én egészen elképesztő.
1: Na, Déltől egyig, Vivi, a te Best of kedvencek világban átélhetik a zene varázsát, zenével kapcsolatos számok lesznek, olyan dalok, amik konkrétan magáról a dalról szólnak, magáról a zenéről. Na Vivi, át is adom a terepet, mit szólsz hozzá.
2: Rendi, jövök.
1: Kettőtől, vagyis kettőig, de vagyis kettőtől, nem?
2: Kettőtől majd Balázs.
1: Kettőig, így van, így van. Mostantól kettőig élvezhetitek Vivi társaságát, és déltől egyig nem ulasszátok el a Zenevilágnapja alkalmából rendezett Epic Best of Four.
2: Elég vegyes lesz, pont ezen gondolkoztam most, egy Máté Péter, meg egy Rihanna.
1: Hát de várjál, de
2: még... ez a jó benne,
1: ez a jó benne, pontosan, hát a zene az annyira sokrétű.
2: Meg hogy így most minden évet érintünk. Tehát, hogy lesz mostani zene is ebből az évből, kicsit mondom ilyen, lehet, hogy akár 70, 80, 90.
1: Ami minden, jön, minden ez lesz. Az. Vivi egy nagyon színes Best of Four-át hoz, úgyhogy hallgassátok, továbbra is maradjatok a Paks FM hullámhosszán. Én Grassz Leventa vagyok, és ez volt az élesztő Queen, következik a Bohemian Rhapsody 1975-ből, ha már nagybetű zene, akkor ők. Abszolút.
2: Abszolút.
1: És holnap reggel ugyanígy az élesztőben találkozhatok velem, legyen királynapotok, sziasztok srácok!
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggeli.

0: Ez volt az Élettő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en. És most!
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Pax FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan 2-ig én leszek veletek, hozom a jó slágereket, aztán meglessük hamarosan, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön My Smith-től a Stargazing 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Pax FM slágereivel. Pax FM. Összeköt.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: lehetőséget sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat Hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Hát folytatódik a vénasszonyok nyara, kedves hallgatók, marad a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő lehet az égen. Mérsékelt marad a keleti, délkeleti szél is, délutára pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Egy óra után jövök még egy időjárás jelentéssel nektek, amikor is a holnapi napot lessük majd meg, hogy milyen idő is várható. Addig is tartsatok velem, és hallgassátok a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Dunaföldvár Dunakömlőd összekötő úton fakivágás zajlik a 0-as és a 21-es kilométer között mindkét irányba. Útszükület várható. Fadgerjen-Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es, valamint a 6-os és a 10-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak mindkét irányba. Útszükület várható. Kalocs a Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 15-ös kilométer között árokpatka és szegély rendezés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es és a 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszükület, esténként félpályás lezárás várható. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogátkelő helyet építenek, a november közepéig tartó munka során Várdom felé útszükület van érvényben. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű blokkjainak részleges leállása és a csúcsidőben emelt áron importált villamosenergia, valamint egy vélhetően egyszeri, kiugróan magas gép- és járműbeszerzés állhat a magyar külkereskedelmi mérleg augusztusi jelentős hiánya mögött, állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A szakértők szerint a meglepetést elsősorban a gépek és szállítóeszközök behozatalának 30%-os megugrása okozta, ami várhatóan átmeneti hatású, ugyanakkor a kedvezőtlen külkereskedelmi adatok nem jelentenek jó előjelet a harmadik negyedéves gazdasági növekedés, vagyis a GDP alakulása szempontjából. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Birítói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
8: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat, az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és Z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
7: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Birítói első István szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztői folyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
8: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
7: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját. Pénzbüntetésre és a járművezetéstől való eltiltásra ítélt a Bonyhádi járásbíróság egy 20-as évei végén járó kaposvári férfit, aki 3 embernek okozott súlyos sérülést a 65-ös számú főúton. A vádlott még 2024 júliusában Hőgyész felől Kéty irányába haladt autójával, amikor egy jobbra ívelő kanyarban a nedves úttesten nem megfelelően választotta meg sebességét, emiatt megcsúszott. Bár megpróbált ellenkormányozni, járművével áttért a szemközti sávba, ahol először egy szabályosan érkező személygépkocsinak, majd a mögötte haladó másik autónak is frontálisan ütközött. A karambol következtében a 2 vétlen autóban ülők közül 3-an szenvedtek 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapocsontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi járásbíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire. Emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőt

0: Jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók októberben Pakson és a környékünkön. Aztán hozok még nektek Páfi Kati kolléganőmtől is egy tudósítást, aki Fazekas Ferenccel beszélgetett, a Paksi Városi Múzeum igazgatójáról, mert hogy 10 éves a paksi metszet, erről is lesz szó ebben az órában. Aztán hozom a mai nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Teddy Swims-től a The Door 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy nap az erőszakmentesség világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengédines Kulturális Központban 9.30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek mogyoródúval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek az októberi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Bolti Zsártól szólt a Csillagképek 2026-ból, én pedig már is hozom nektek Párfi Kati kolléganőm tudósítását. Szeptember 26-án jubileumi családi napot tartottak a Paksi Városi Múzeumban, ugyanis a Paksi Metszet 2016. szeptember 24-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Deákház múzeumá alakítása a város régi elképzelése volt, mely egy pályázat beadásával válhatott valósággá. Az új épületben 1000 négyzetméteren, 4 kiállítási egységen keresztül ismerhetik meg a látogatók Paks helytörténeti örökségeit. A Paksi Metszet című kiállítás 4 különböző nézőpontból tárja fel a Pakson élt emberek történetét és emlékeit. A Paksi Metszet 10. születésnapján volt a Duna, ami összeköt című alkotópályázat eredményhirdetése, de volt hagyományőrző vásári bábjáték és családi tárlatvezetés is. Nem maradhatott el a szülinapi torta sem természetesen, Fazekas Ferenc igazgató pedig lelkesen beszélt a rendezvény sikeréről Páfi Kati kolléganőnknek. A következőkben őt hallhatjátok.
1: 10 éves a Paksi Metszet, ugye? Itt vagyunk a Városi Múzeumnak az udvarába, pontosabban a Paksi Metszet udvarába, és hát hatalmas gyereksereg volt itt délelőtt, volt itt tortázás, rengeteg játék, meg hát minden, mint amit már ugye azért megszokhattunk a családi napjaitokon. Igazgató úra, beszélgető partnerem, akitől elsőként arról érdeklődnék, hogy mennyire elégedett a mai délelőttel.
2: Nagyon jól sikerült, úgy gondolom. Nagyon készültünk. A főszervező nevét azért hadároljuk el, Pekárik név Akó Eszter Múzeum pedagógus kollégina, és hát természetesen több mindenki segített, neki de ő volt, aki koordinált az egészet. Nagyon örülök neki, mert megpróbáltuk ezt a jól bejáratott családi napot összekötni a születésnappal. Nagyon szép számban érkeztek, nagyon jó volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a bábszínházat, ahogy a Fajaszter Gályosnál voltak, hogy tele volt a múzeum pedagógiai foglalkoztató terem, és azt látni, hogy a múzeum ismét megtelt élettel. Ugye nekünk ez egy különleges alkalom, mert azért 10. születésnap azért múzeumok életébe hozzáteszem azért, vagy kiállítások életében azért ez egy komoly dátum. Ott lehet látni, hogy mi történt, mert hova tartunk egyéb. Én azt gondolom, hogy kis túlzás nélkül azért beváltotta a reményeinket, és igazából ami számunkra nagyon fontos volt, hogy messzebe újra bevonzuk az embereket, újra megismertessük őket. A feladatok is többnyire ehhez kapcsolódtak, a témaválasztások is ezek voltak. Hiszen a Metszet izgalmas, rengeteg rejtélye van, a kincskereső játék is ezért volt meghirdetve, amit ugyanolyan élvezettel csináltak végig a gyerekek, és hát természetesen egy születésnapról azért nem hiányozhat torta. Fontosak, én úgy gondolom, ezek az alkalmak. Nagyon bízom benne, hogy a mai nap is jól mutatja azt, hogy a Paksi Metszet, a Paksi Városi Múzeum egy nagyon fontos kulturális kötője, közösségi tere a városnak, és a város mondhatni szolgálja. Jó volt az például látni, hogy nemzetközivé vált a családi nap, azért ezzel kell büszkélkednem, mert nagyon sok kínai diák érkezett, ha jól emlékszem, Budapestről, a rajzpályázaton is nagyon sok nyertes volt. Nagyon szimbolikus munkákat készítettek, ők családostól jelentek itt meg, úgyhogy ki is tágult ilyen szempontból a közönségünk, amit én különösen fontosnak tartok, mert a múzeumnak igenis a nemzetközi vizek irányába is egy kicsit néznie kell. Fontosak a testvérvárosi kapcsolatok, de hogyha ha nemzetközi közönséget tudunk megszólítani, akkor az külön öröm számunkra.
3: Ez a Paks FM.

0: rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Tingerix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat It-et. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is. Remélem nem felejtettétek el, hogy egész héten játékban vagyunk, és október 5-én reggel, azaz hétfőn fogunk majd sorsolni, hogy mi is a nyereményjáték, hát egy páros belépőjegy az Oktoberfest estre az Energy Hotel and Business Center felajánlásából, úgyhogy érdemes velünk játszani, úgy gondolom. A mai kérdésem a következő: melyik hagyományos ruhadarab kapcsolódik leginkább a bajor férfi viselethez? A. Kilt, B. Lederhosen. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Dunaföldvár Dunakömlőd összekötő úton fakivágás zajlik a 0-as és a 21-es kilométer között mindkét irányba. Útszükület várható. Fadgerjen Paks összekötő úton a 16-os és a 17-es, valamint a 6-os és a 10-es kilométer között útkarbantartási munkák folynak mindkét irányba. Útszükület várható. Kalocsa Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 15-ös kilométer között árokpatka és szegély rendezés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es és a 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszükület, esténként félpályás lezárás várható. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogátkelő helyet építenek, a november közepéig tartó munka során Várdom felé útszükület van érvényben. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsó sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, írja az MTI az élő környezetért felelős miniszter szerdai közlése alapján. Gajdos László Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legkeményebb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszközt telepítenek. Berlinger Attila polgármester tájékoztatása szerint az okos rendszer segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmi intézkedéseit.
4: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsorversenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
0: Az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
6: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
0: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.

0: A déltől egyik Best of kedvencek Vivivel. Jön Páfi Kati kolléganőmnek egy tudósítása, mert hogy a hétvégén kezdetét veszi a 2026-27-es Magyar Sakk Csapat bajnokság. Ezzel kapcsolatban beszél majd kolléganőnk Ács Péter csapatvezető sakknagymesterrel. Jön még a mai nyereményjáték kérdése is, úgyhogy tartsatok velem, most pedig jön Benson Boone 2025-ös slágere, a Mr. Electric Blue.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Rihannától szólt a Don't Stop the Music 2007-ből. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő órában, mert hogy jönnek az én kedvenc dalaim, de most egy picit csavartam rajta, mivel a zene világnapja van, ezért olyan dalokat hozok nektek, amiben a music vagy a zene szó megjelenik, úgyhogy legyetek nagyon figyelmesek. Érkezik ide hozzánk a zenei felhozatalba a Bombom például, Cilo Green, Martin Solveig, Black to Black, Jordan Sparks, Madonna, Shakira, Takács Nikolász, és még sokan mások, szóval megéri velem tartani a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Pretty Much-al, tőle pedig szóljon az Eyes of You 2025-ből.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét Top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Garrix újdonságet sem hagynál ki. Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat Hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Dr. Béres és Mangó Rájsz szólt, tőlük pedig az éjjel ott várok rád 2025-ből. Én pedig már is hozom nektek Pálfikati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra, mert hogy kezdetét veszi a 2026-27-es magyar sakk csapat bajnokság. Az atomerőmű ESE idén is két gárdával méretteti meg majd magát, hiszen az élvonalbeli szuperligában és az NB1-ben is állít csapatot évtizedek óta. A Szuperligában szombaton kezdődnek meg a küzdelmek, az ASE 1-es számú csapata idegenben ül asztalhoz az MTK együttes vendégeként, míg az ASE 2-es számú csapata Győrt fogadja vasárnap. Ács Péter csapatvezető sakk nagymesterrel, Pálfikati kolléganőnk beszélgetett, a következő percekben őt hallhatjátok.
1: Itt az ősz, és hamarosan indul az NB1-es sakk csapatbajnokság, melyben az atomerőmű ESE csapata tulajdonképpen két csapattal is szerepel a Szuperligába, illetve az NB1-es ligába. Mit kell tudni az ASE csapatáról az idei esztendőben? Erősítettetek-e, voltak-e vándorlások, tehát eligazolás, ideigazolás? Hogyan indultok neki a bajnoki rajtnak? A beszélgető partnerem Ács Péter, az Atomerőmű Sport Egyesület sakk szakosztályának a csapatvezetője.
2: Valóban október 3-ai hétvégén indul a szezon mind a két csapatunk számára. Első ligában, az úgynevezett Szuperligában ugyanazzal a csapattal vágunk neki a küzdelmeknek, mint tavaly. Egy kicsit gyengültünk, ugyanis Fodor Tamás nagymester családi okok miatt egy éves alkotói szabadságot vett ki. Ezt a jövő nyáron jönnek vissza családdal Tajvanról, úgyhogy őt nélkülözni fogjuk. Ezzel együtt erős csapatunk van, éremesélyes, a célunk a második hely megszerzése, és az első hely valószínűleg az erőviszonyok miatt a Kanizsánál fog ismét landolni már sokszor. Az október 3-ainkán mindjárt az egyik főriválisunkkal csapunk össze, az MTK-val, hogy sok minden ott már el is dőlhet, legalábbis az ezüstéremért, illetve bronzéremért folyó küzdelemben. A második csapatunknál több fiatalnak adunk lehetőséget, igazoltunk is ifjú tehetségeket, akik majd erősíteni fogják a csapatunkat az ifjúsági csapatbajnokságon az őszi szünetben, úgyhogy nagy reményekkel várjuk azt a lehetőséget is, hát ha ismét megszerezzük a bajnoki címet, viszont ők az NB1-ben is lehetőséget kapnak, ők még nem annyira gólerősek, nekik még föl kell erősödniük a feladathoz, viszont ezért egy kicsit papíron gyengébbek leszünk, viszont annál lelkesebb csapattal vágunk neki. Várhatóan a középmezőnyben végzünk majd.
1: Hát nagyon lepapíroztad itt a dolgokat már előre, pedig még csak most kezdődik majd ugye a bajnokság. Jó, nyilván sok újdonságot nem hoz nektek, azért mindig szokott egy-egy meglepetés lenni szezon közben. A felnőtt nagy csapat a tavalyi évben hogy végzett? Bronzérmesek lettetek, vagy ezüstérmesek? Most így nem emlékszem pontosan. Azt tudom, hogy érmesek lettetek.
2: Bronzérmesek lettünk végig, kiélezett küzdelem volt az utolsó pillanatig az Ajkával az ezüstéremért, végül az utolsó hétvégén dőlt el minden, és annak ellenére, hogy jól vettük az akadályokat, akkor a zárófi hétvégén csaptunk össze a Nagykanizsa és az Ajka csapatával, akik előttünk végeztek a szezonban. Sajnos az odáig tartó úton mindig elhullajtottunk egy fél pontot a riválisainkhoz képest a gyengébb csapatokkal szemben, ezért messzebbről futottunk neki ezeknek a küzdelmeknek, úgyhogy hiába tartottuk a nagy csapatok ellen az egyensúlyt, de ez nem volt elég ahhoz, hogy színesebben csillogjon az érem.
1: Hát akkor majd talán idén, ha bár azt mondtad, hogy ugyanazzal az összeállítással ültök asztalhoz az idei esztendőben is. Te mit vársz saját magadtól? Mennyire erősödtél az idei esztendőben, vagy a nyár folyamán, és egyáltalán hanyas táblán számíthat rád a csapat?
2: Erősödtem, én most sokat sakkozom, számos versenyen játszottam a nyár folyamán, és októberben is folytatódik az egyéni versenyek sorozata. Viszont a tavalyi szezonban 9-ből 7 és fél pontot szereztem, ezt akármilyen készüléssel és gyakorlással is nehéz lesz a következő szezonban felülmúlni. A harmadik táblán játszom, Kozák Ádám az éltáblásunk, Berkes Fecó játszik a második asztalon, és akkor velem folytatódik a nagymesterek sora, és azt még szeretném hozzátenni, hogy nem csak én voltam aktív a nyár folyamán, hanem az ifjúsági játékosaink is, illetve talán érdemes kiemelni, hogy a nyári szezonban Lázárné Vajda Szidónia a női rapid magyar bajnokságon bronzérmet szerzett, illetve Kozák Ádám a férfiaknál mind a klasszikus játék idejű nagykanizsai magyar bajnokságon, mint pedig az ajkai rapid magyar bajnokságon ezüstérmes lett. Úgyhogy ott vagyunk az élvonalban. Én negyedik lettem. Egyik szemem sír, hogy Ádám megelőzött a saját csapattársa, a másik szemem pedig nevet, hogy azért mégis egy paksi sikerről van szó. Viszont jól sikerült a nyári felkészülés, szerintem nagy reményekkel várjuk az MTK elleni nyitó küzdelmet.
1: Hát általában azért ugye, ha azt nézzük, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy azért a paksi sportolók, mint a paksi sakkozók, azok brillíroznak egyéni versenyeken, és hát te is nagy visszatérő vagy, nevezhetlek így, ugye, mert hogy nagyon bele mélyedtél ismételten a sakkba az idei esztendőtől, illetve ha jól tudom, tehát nagyobb szerepvállalásaid is vannak az egyesületnél, illetve a szakosztálynál.
2: Igen, mondhatjuk, hogy 20 év irodai környezet után visszatértem a sakk világába, úgyhogy ismét terepen próbálom ki magam. Ez körülbelül április óta van így, az elején nagyon nehéz volt, hogy nem is mentek úgy a versenyek. Most nyár végére jutottam el odáig, hogy hozom azt a szintet folyamatos terhelés alatt is, ami körülbelül a ranglista pontomnak megfelelő. Készülök, de igazából az lenne a cél, hogy fejlődjek, ami 45 évesen nem olyan könnyű, de bízom benne, hogy nem lehetetlen. És igen, szeretnék az egyéni versenyeken most már olyan eredményt elérni, hogy a ranglista pontjaimat bővítsem, és idén ugye nem kerültem be az üzbegisztáni olimpiai csapatba, ez nem volt sajnos meglepetés, mégis az a cél, hogy jövő évi csapat Európa-bajnokságon, illetve a 2028-as sakkolimpián már ott legyek.
1: Hát akkor hajrá, mindent bele, hát téged ismervén nagy munkabírású vagy, úgyhogy ahogy borítékoltad most a csapatnak ugye az ezüstérmet, remélem borítékolhatjuk neked is a kijutást erre a két nemzetközi versenyre.
2: Igen, ennek az egyik jó mérőfoka szerintem a brutálatom lesz. Ugye idén teljesítettem a 9 kilométeres távot. Komoly megpróbáltatással és az utólagos regeneráció is mondjuk tovább tartott a tervezetnél. De az a cél, hogy jövőre ezt azért simábban és komolyabb fizikai állapotban abszolváljam, illetve remélhetőleg a fizikai felkészültség, a benn való fejlődés, ez pozitívan hat majd ki a sakk teljesítményemre is.
1: Hát úgy legyen, köszönöm szépen.
3: Ez a Paks FM.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fox FM. Machine Gun Kelly.
3: Ariana Grande.
4: Fox FM.
0: This is the weekend.
5: Chris Brown.
0: Fox FM.
6: Olivia Rodrigo.
7: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
3: Fox FM.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is. Remélem nem felejtettétek el, hogy egész héten játékban vagyunk, és október 5-én reggel, azaz hétfőn fogunk majd sorsolni, hogy mi is a nyereményjáték, hát egy páros belépőjegy az Oktoberfest estre az Energy Hotel and Business Center felajánlásából, úgyhogy érdemes velünk játszani, úgy gondolom. A mai kérdésem a következő. Melyik hagyományos ruhadarab kapcsolódik leginkább a bajor férfi viselethez? A. Kilt, B. Lederhosen. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez?

0: Pixie Lottól szólt a Mamadou 2009-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de ne menjetek sehova, mert Robi hírei után érkezem vissza hozzátok, és hozom a Best of órában déltől egyik a kedvenc dalaimat, úgyhogy tartsatok velem.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Szerdán délelőtt Pakson az Atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Birítói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
4: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
3: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Biritói Első István Szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztő évfolyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
4: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
3: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most következik Best of kedvencek Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a paksfm-en.
0: 12 óra 4 perc van. Sziasztok! Itt újra a Takács Nagy Vivi a Paks FM stúdiójában, az előbb pedig a Robi híreit hallhattátok. Jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, és hát elmondtam többször is a mai napon, hogy ebben az órában déltől egyig az én kedvenc dalaim érkeznek, mert hogy a zene világnapja van, és ezzel kapcsolatban olyan dalokat hoz azok nektek, amiben a music vagy a zene szó elhangzik, vagy a címében, vagy pedig maga a dalban. Úgyhogy ezzel kapcsolatban érkez

Best of kedvencek Vivitől a Paks FM-en.

Rihannától szólt a Don't Stop the Music 2007-ből, és hát jelenleg itt van közelünkben az énekesnő, ugyanis Párizsban van a Fashion Week miatt, és nemrég még Céline Dion párizsi koncertjén is megjelent, és hát most is nagyon látványos szettekben fotózták le. Ami jó hír a Rihanna rajongóknak, hogy A$AP Rocky korábban megerősítette, hogy Rihanna aktívan stúdiózik, és új zenéken is dolgozik, de konkrét megjelenési dátumot viszont nem jelentettek be. Úgyhogy én nagyon várom a visszatérését, mert én nagyon-nagyon szeretem Rihannát és a zenéit is, valamint az ő csodálatos hangját, és nagyon örültem neki, amikor Jay-Z mellett egyszer csak megjelent idén az egyik koncertjén, szóval bízom benne, hogy hamarosan újra láthatjuk őt majd a koncertek sorozata kép a színpadon, szóval várjuk sok-sok szeretettel, és reménykedem benne, hogy egyszer majd újra vagy Budapestre, vagy legalább a környékben fog majd ellátogatni és koncertezni. Most viszont megyünk tovább Martin Solveig-el, tőlük pedig szóljon a Rocking Music 2004-ből.

Madonnától szólt, az egyik 2000-es évek legikonikusabb dala, a Music, egészen pontosan 2000-ből érkezett ez most hozzánk. 42 évvel azután, hogy egy félre sikerült meghitt VMA fellépés után azt mondták neki, hogy vége a karrierjének, vasárnap este 13 jelöléssel és 7 kategória győzteseként, többek között az év előadójaként állt az MTV Video Music Awards színpadán. A 68 éves popstár ráadásul 23 év után először lépett fel az a díjátadón újra, ahol Sabrina Carpenterrel és Charlie XCX-el is színpadra állt. Az Artist of the Year átvételekor Madonna felidézte első 1984-es VMA-t, ahol a Like a Virgin előadása közben elvesztette az egyik cipőjét, ezért a földre vetette magát, hogy úgy tűnjön a mozdulat a koreográfia része. A ruhája közben félrecsúszott, ő pedig a beszéde szerint büszkén ment le a színpadról, ahol aztán közölték vele, hogy ezzel aztán véget vetett a saját karrierjének. Azt nyilatkozta, hogy az elmúlt másfél évet azzal töltöttem, hogy megtaláljam önmagam, higgyek magamban, és tényleg olyan zenét készítsek, amilyet szeretnék, mondta ezt Madonna, majd azt kívánta a jelenlévő előadóknak, hogy akár a következő 1, 10 vagy az összes hátralévő évüket is hasonlóan töltsék. Hát én azért nagyon bízom benne, hogy Madonna még sokáig lesz itt nekünk, és hozza a jobbnál jobb slágereket, viszont most megyünk tovább Takács Nikolásszal, tőle pedig a zene kísér fog szólni 2011-ből.

0: És zárhatnám a Best of órát, mint Máté Péterrel, tőle pedig az imént a zene nélkül mit érek én szólt 1982-ből. Hát remélem tetszett a zenei felhozatal ebben az órában is. Próbáltam egy picit vegyíteni a stílusokat, és abban is bíztam, hogy ezek majd jól átfedik egymást itt a Best of órában, úgyhogy remélem nektek is tetszett. Hát zene nélkül mit érek én, ezt én teljes mértékben alá tudom támasztani, mert hogy én imádok zenét hallgatni, ugye én rengeteget megyek egyébként A pontból B pontba kocsival, és nálam nincs olyan, hogy kuka csend van, sőt, néha még éjszaka, amikor nagyon fáradt vagyok, és jövök haza mondjuk egy esküvőről, akkor végig szoktam ordítani a kedvenc zenéimmel az egész utat, és ez tart valahogy pörgésben, életben, és mindig ez is marad, úgyhogy itt a zene világnapjára próbáltam nektek egy kis különlegességet hozni itt a Best of órában, remélem tetszett. Most viszont megyünk tovább, Robi fog érkezni hamarosan a hírekkel, aztán egy óra után érkezem vissza hozzátok, és egy órán keresztül még hozom kettőig a jó kis Paks FM-es lágereket. Tartsatok velünk!
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől egyig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. október 1-e csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok. Jönnek a hírek a Paks FM-en. Pályaválasztási roadshow-t tartottak Pakson. Kihelyezett ügyfélfogadásokat tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal. Megrendezték a Judo Atomkupát. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Szerdán délelőtt Pakson az Atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Birítói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
2: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és Z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
1: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Birítói első István szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztői folyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
2: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
1: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját.
0: Paks FM hírek.
1: Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegyei tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is helyt kellett állniuk a beavatkozó egységeknek, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 10 hektáron égett az avar, a legelő a bozótos, az erdő ajnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedden délután Németkér külterületén Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a Paksi, a Sárbogárdi, a Solti, a Szekszárdi, a Dunaújváros és a Kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családi ház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután Mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az ajnövényzetre, mintegy 13 négyzet.

0: sávba, ahol először egy szabályosan érkező személygépkocsinak, majd a mögötte haladó másik autónak is frontálisan ütközött. A karambol következtében a két vétlen autóban ülők közül hárman szenvedtek 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapott csontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi RS Bíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire, emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőre emelkedett.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsorversenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
2: Az első két küzdelmet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
3: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdősportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
0: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A hét partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
1: És most.
5: 13 óra 10 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál, és még egy órán keresztül én hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, valamint azt is meglessük, hogy milyen programok várhatóak októberben Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap az időkép előrejelzése szerint, és hozom a nyereményjáték kérdését is az Energy Hotel felajánlásából, szóval megéri minket hallgatni ebben az órában is. Most viszont megyünk tovább Ray Daltonnal, tőle pedig szóljon az All We Got 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Gerix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a repeat hitet. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Október 2-án a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében lesz egy program, az Egy Nap az Erőszakmentesség Világnapján címmel kerül megrendezésre a Csengéd Ines Kulturális Központban 9:30-tól 12 óráig. A részvétel díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 9-én Tolnán a Művelődési Központban Kovács Kati és zenekara nagy koncert lesz megtekinthető, Úgy szeretném meghálálni címmel 19 órakor. Október 10-én szintén a Művelődési Központban a Digitális Ninja címmel tartja meg önálló estjét Aranyosi Péter, úgyhogy aki nevetni szeretne, az mindenképp látogasson el. Október 10-én falunap lesz Bölcskén, egész napos programokkal várnak benneteket már reggel 10 órától. Réparetek mogyoródúval kezdődik a nap, aztán délután Iszkiri zenekar lesz, Pál István szalonna és bandája, este pedig Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollány Zsuzsi és Dérheni lép majd színpadra. Október 18-án Kicsi Gesztenye Klub bemutatja Csodálatos Emlékeink címmel a jubileumi előadás sorozatukat, mely Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban lesz megtekinthető. Október 21-én szintén a Tolnai Művelődési Központban a Pesti Művész Színház előadásában tekinthettek meg egy zenés kabaré estet. Lepsénél még megvolt Vigyázz kész nevetés újra töltve címmel 19 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek az októberi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz pénteken az időkép előrejelzése szerint. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik meg fátyol felhők a napsütést, de máshol szerencsére teljesen felhőtlen lesz az ég. Kora reggel -1 és 11, napközben pedig 22 és 27 fok között alakul majd a hőmérséklet. Hát megmondom nektek őszintén, én ennek nagyon örülök, én nagyon szeretem ezt az időjárást. Azt, hogy reggel be kell öltözni, és délutánra szinte nyárias idő van, azt annyira nem, de az, hogy délután a szabadban tudunk tölteni minél több időt, annak kifejezetten, tegyetek ti is így, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zenét.

0: Nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is. Remélem nem felejtettétek el, hogy egész héten játékban vagyunk, és október 5-én reggel, azaz hétfőn fogunk majd sorsolni, hogy mi is a nyereményjáték, hát egy páros belépőjegy az Oktoberfest estre az Energy Hotel and Business Center felajánlásából, úgyhogy érdemes velünk játszani, úgy gondolom. A mai kérdésem a következő: melyik hagyományos ruhadarab kapcsolódik leginkább a bajor férfi viselethez? A. Kilt, B. Lederhosen. A helyes megfejtéseket a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom. Sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

Fiesztától szólt a Hola Mi Amor 2002-ből. Hát én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk itt a Paks FM stúdiójában. Most viszont átadom a helyen Balázsnak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
3: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű blokkjainak részleges leállása és a csúcsidőben emelt áron importált villamosenergia, valamint egy vélhetően egyszeri, kiugróan magas gép- és járműbeszerzés állhat a magyar külkereskedelmi mérleg augusztusi jelentős hiánya mögött, állapították meg az MTI-nek nyilatkozó elemzők. A szakértők szerint a meglepetést elsősorban a gépek és szállítóeszközök behozatalának 30%-os megugrása okozta, ami várhatóan átmeneti hatású, ugyanakkor a kedvezőtlen külkereskedelmi adatok nem jelentenek jó előjelet a harmadik negyedéves gazdasági növekedés, vagyis a GDP alakulása szempontjából. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszközt telepítenek. Berlinger Attila polgármester tájékoztatása szerint az okos rendszer segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmi intézkedéseit. Pénzbüntetésre és a járművezetéstől való eltiltásra ítélt a Bonyhádi járásbíróság egy 20-as évei végén járó kaposvári férfit, aki 3 embernek okozott súlyos sérülést a 65-ös számú főúton. A vádlott még 2024 júliusában Hőgyész felől Kéty irányába haladt autójával, amikor egy jobbra ívelő kanyarban a nedves úttesten nem megfelelően választotta meg sebességét, emiatt megcsúszott. Bár megpróbált ellenkormányozni, járművével áttért a szemközti sávba, ahol először egy szabályosan érkező személygépkocsinak, majd a mögötte haladó másik autónak is frontálisan ütközött. A karambol következtében a 2 vétlen autóban ülők közül 3-an szenvedtek 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapocsontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi járásbíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire, emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőre emelkedett.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
7: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsorversenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
8: Az első 2 küzdelmet dobás iponnal sikerült győznöm, majd a 3. küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
9: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
8: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Sziasztok, kellemes délutánt mindenkinek a Paks FM-mel. Imáron októberben néhány Szalai Balázs vagyok, indítom a csütörtöki kedvenceinket a délutáni órákra, remélem, hogy együtt fogjuk tölteni az időt. Just Blue legújabbja már forog, és jó rádiózást!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötő.

Robbie Williams után egy legendás bandáról itt a Paks FM-en. Dokumentumfilm idézi meg az Earth, Wind & Fire legendáját. Az HBO által bemutatott produkció előzetesen megérkezett, a film pedig végig követi majd szerint a zenekar útját a 70-es évek diszkó és funk forradalmától egészen napjainkig. Különösen nagy hangsúlyt fektet a néhai alapító Maurice White alkotói világára. A készítők archív koncertfelvételekkel, eddig nem látott videókkal és személyes visszaemlékezésekkel mutatják be, hogyan lett a legendás banda soul, az R&B és a funk egyik legmeghatározóbb zenekara. A filmben olyan világsztárok és közéleti szereplők is megszólalnak, mint például Barack Obama, Stevie Wonder vagy Lionel Richie.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Melyik hagyományos ruhadarab kapcsolódik leginkább a bajor férfi viselethez? Így hangzik a mai feladványunk, amellyel megnyerhetitek a kettő darab belépőt az Energy Hotel és Business Center Paks október 16-ai Oktoberfestjére. Most is adunk két lehetőséget. A Kilt vagy B Lederhosen, melyik a helyes válasz szerintetek? A vagy B, küldjétek kommentben, keresétek fel a Paks FM Facebook oldalát, azon belül is a mai játék bejegyzést, és ott jelentkezhettek az ajándékokért.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotelben. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek?

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szólná.

0: Bieber. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell lennél több egy péntek estéhez. Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks főutcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20-456-66-95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, írja az MTI az élő környezetért felelős miniszter szerdai közlése alapján. Gajdos László Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legkeményebb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegyei tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is helyt kellett állniuk a beavatkozó egységeknek, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő, ajnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedden délután Németkér külterületén Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a Paksi, a Sárbogárdi, a Solti, a Szekszárdi, a Dunaújváros és a Kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családiház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égett termesztett nyesedékről terjedtek át a lángok az aljnövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
0: És most.
3: Bázan Don és Alex Arlen egy kicsit lelassítják most a tempót, velük indulunk ebben az órában, de aztán hozok pörgős vadonatúj dalokat is, ígérem, én Hászalai Balázs vagyok, töltsük együtt az időt.
0: És most egy újabb óra.

0: These beautiful things that I...
1: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
2: Ami jól esik.
1: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
2: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

Hiányzik a mai férfiak életéből a kétkezi munka, ezt mondja Sting, aki szerint a modern társadalomban sokan már alig használják a kezüket vagy a fizikai erejüket a mindennapokban, és szerintem ez is hozzájárulhat a férfiaknál megjelenő mérgező viselkedési formákhoz. A Police legendája arról beszélt nemrég, ő zenészként nap mint nap a kezével dolgozik, miközben régen a gyárak, hajóépítő műhelyek vagy bányák közösséget és identitást is adtak az embereknek. Sting szerint az ipar leépülésével valami nagyon fontos is elveszett, különösen Észak-Angliában, ahol ő maga is felnőtt. A témát legújabb musicalje a Last Ship is feldolgozza, amely a bezáró hajógyárak világ.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 1-e van, több világnapot is ünneplünk, az egyik és legfontosabb az idősek világnapja, ez alkalomból pedig ma lesz a városi ünnepség, 17 órakor kezdődik majd a Csengei Dénes Kulturális Központban. Köszöntött Nagy Balázs alpolgármester mond, Szenes Ivánsúval érkezik Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, az Old Shadow Party zenekar pedig szintén játszani fog, tehát 5 órakor az idősek világnapján itt Pakson. Az élő Abba Show pedig holnap érkezik Szekszárdra, az Abba Night a Pabics Mihály Kulturális Központban lesz látható Mamma Mia címmel. A kezdés péntek 19 óra.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sun idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel. A

0: napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiség.

0: Közlekedj velünk!
1: Dolgoznak ma Szekszár térségében a 6-os főúton, a 140-es és 160-as kilométerek között az útmenti növényzetet gondozzák, ezek délután 5-ig félpályás lezárás mellett dolgozhatnak bizonyos szakaszokon. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között még mindig hosszabb a menetidő, itt nem fejeződtek be egyelőre a burkolat felújítási munkák. Az 56-oson Szekszárd belterületén pedig a 4-es kilométer könnél épül egy új gyalogos átkelőhely. Itt november közepéig tart a munka, addig korlátozásra kell készülni.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összetört.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számukat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszközt telepítenek. Berlinger Attila polgármester tájékoztatása szerint az okos rendszer segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmi intézkedéseit.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsorversenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
7: Az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
8: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
7: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n, vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A hit partnere a Paksi Energy Hotel és Business Center. Üzlet, kényelem, gasztronómia és kikapcsolódás.
3: És most!
9: Ahó ismét, itt vagyunk nagyjából a mai délutánunk felénél, október 1-én. Mihály Szelai Balázs vagyok, Tiesto, Follow the Flow, Jax Jones, Nightcrawlers. Ezek az előadók biztosan itt lesznek velünk. Remélem, hogy ti is. Jó rádiózást a Paksa fánnál.
3: És most egy újabb óra

0: ki lehet az a Gabi, és mit követett el, hogy egy egész dalt kapott a Carson Coma bandától? Hát valószínűleg mindenkinek van egy Gabia, ezt mondják a csapattagjai. Egy ex, egy régi szerelem, vagy valaki, akinek még jóval később is lenne mit mondanunk. A Carson Coma új dala pontosan ezekből a nagyon is emberi érzésekből építkezik, amikor nagy tragédiát azért nem kívánunk a másik nap, de aztán igen, hogy például hidegen érkezzen meg a Mac is rendelése, vagy éppen akkor húzzák ki a lótószámait, amikor elfelejtett szelvényt feladni. A zenekar a komolyabb társadalmi témák után most egy sokkal személyesebb és ösztönösebb oldalát mutatja be. A Gabi című felvételből a mi kifejezett kérésünkre készült egy olyan változat is, amit bár jobban be lehet mutatni. Ezt tegnap juttatták el hozzám a srácok, úgyhogy nálunk most debütál a Carson Coma újdonsága.
1: Remélem

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezúttal egy hamisítatlan, bajor hangulatú estére kalauzol benneteket. Október 16-án jön az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben, ahol bajor ízek, korlátlan sörfogyasztás és jó társaság vár benneteket.
1: Még egy lehetőség, hogy megfigyeljétek a mai feladványt. Az október 16-ai Oktoberfestre szól a kettő tiket, amit elvihettek tőlünk. Nos, csütörtökön azt kérdeztük, hogy melyik hagyományos ruhadarab kapcsolódik leginkább a bajor férfi viselethez. Most is adunk két lehetőséget, A. Kilt vagy B. Lederhosen. Szerintetek A vagy B a helyes válasz, küldjétek nekünk, de kommentben, méghozzá a Facebook oldalunkon a Paks FM bejegyzését keresétek a játékposztot, és ott kell kommentben alá kommentelni, tehát a helyes választ a kettő jegyért.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, válaszolj helyesen a feltett kérdésekre, nyerd meg a páros belépőt, és éld át velünk a bajor hangulatot október 16-án az Oktoberfesten az Energy Hotel. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság. Kell lennél több egy péntek estéhez?

kedvenc világsztárunk Teddy Swims legújabb Mr. Know It All című dalát halljuk a folytatásban. Az előadó már másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram díjat a külföldi modern pop-rock kategóriába, tehát idehaza is nagyon kedveljük. Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést élt el, a Loose Control című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár már. Emellett rekordhosszúságú ideig összesen 112 hétig szerepelt a Billboard 100-as listáján. Mindemellett teltházas világkörüli turné, két Grammy jelölés és számtalan platina minősítés is erősíti pozícióját a nemzetközi élvonalban. A nemrég debütált dala első hallásra könnyed és fülbe mászó, de közben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. Arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá.

0: és minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paksa fel. Slágerek minden

0: Rádió.
1: Ez a Box FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Érezted valaha, hogy de jó lenne Bajorországban járni egy korsós sörrel a kezedben? Tarts velünk, mert október 16-án a Bajor hangulat Paksra költözik. Az Oktoberfest a Paksi Energy Hotelben hamisítatlan bajor ízekkel, sörrel és jó társasággal vár. Figyeld a Paks FM játékait, válaszolj helyesen a kérdésekre, és nyerd meg a páros belépőt a rendezvényre, hogy te is részese lehess egy igazi bajor estének. Bajor ízek, hideg sörök, korlátlan mennyiségben, jó társaság, kell ennél több egy péntek estéhez.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű blokkjainak részleges leállása és a csúcsidőben emelt áron importált villamosenergia, valamint egy vélhetően egyszeri, kiugróan magas gép- és járműbeszerzés állhat a magyar külkereskedelmi mérleg augusztusi jelentős hiánya mögött, állapították meg az MT-nek nyilatkozó elemzők. A szakértők szerint a meglepetést elsősorban a gépek és szállítóeszközök behozatalának 30%-os megugrása okozta, ami várhatóan átmeneti hatású, ugyanakkor a kedvezőtlen külkereskedelmi adatok nem jelentenek jó előjelet a harmadik negyedéves gazdasági növekedés, vagyis a GDP alakulása szempontjából. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
4: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Biritói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és Z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
3: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Biritói első István szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztő évfolyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
4: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább. Azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
3: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját. Pénzbüntetésre és a járművezetéstől való eltiltásra ítélt a Bonyhádi járásbíróság egy 20-as évei végén járó kaposvári férfit, aki három embernek okozott súlyos sérülést a 65-ös számú főúton. A vádlott még 2024. júliusában Hőgyész felől Kéty irányába haladt autójával, amikor egy jobbra ívelő kanyarban a nedves úttesten nem megfelelően választotta meg sebességét, emiatt megcsúszott. Bár megpróbált ellenkormányozni, járművével áttért a szemközti sávba, ahol először egy szabályosan érkező személygépkocsinak, majd a mögötte haladó másik autónak is frontálisan ütközött. A karambol következtében a két vétlen autóban ülők közül hárman szenvedtek 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapocsontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi RS Bíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire, emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőre emelkedett.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
0: Elindítjuk a legújabb óránkat, David Guetta, Tidani, Teddy Swims, Pink, Harry Styles, ők mindannyian velünk tartanak, tegyetek így ti is! Nagyon jó rádiózást a Paks FM-mel, még egészen 6-ig Hászalai Balázs vagyok, és számítok rátok!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel! Paks FM.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Holnap fátyol felhők születik a napsütés, de csapadék egyáltalán nem lesz a következő időszakban, még jó egy héten keresztül. Délutánra 25-27 fok köré melegszik a levegő, egészen a hét végéig így lesz ez biztosan. Talajmenti fagy már előfordulhat azokban a völgyekben, ahol ez jellemző szokott lenni ilyenkor ősszel, de talán nem ez lesz majd itt a mi környékünkön. A reggeli hőmérsékleti érték, mi maradunk olyan 2 és 5 fok között hajnalonként. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetik meg a Kárpát-medencét.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Dutch Leopard. A brit rock legendák meg itt Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Def Leppard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

Az optimizmus jegyében telik az októberi első teljes hét, ami majd most hétfőn fog indulni a hazai könyvtárakban, így például itt Pakson és a Csengeiben, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kerti Bibliotékájában. Lesz például ringató foglalkozás az Országos Könyvtári Napok keretében jövő kedden, amikor egy irodalmi önképzőkört is szerveznek. Pénteken pedig író-olvasó találkozó Madaras Balázssal, Mesél az ég című kötetet lehet majd megismerni 14 órai kezdettel a Csengeiben.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bemutatjuk neked a

0: nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

meg kell, hogy zárjuk a mai délutánunkat Mr. Bat és Suezza közösével. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A folytatást is töltsétek a Paks FM-mel, a hatos híreket követően szintén a legjobbak szólnak. Én pedig még egyszer köszi, hogy minket választottatok. Legyen szép az estétek!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Állást keresel? Paks egyik legrégebbi gyorsétterme, a 16 éve működő Árkád étterem szakácsot keres. Napi 8 órás bejelentett állás, családias légkör Paks fő utcáján az Eszivel szemben. Amennyiben tapasztalattal rendelkező szakács vagy, jelentkezz a helyszínen, vagy hívd a 20 456 66 95-ös telefonszámot.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, írja az MTI az élő környezetért felelős miniszter szerdai közlése alapján. Gajdos László Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legkeményebb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszközt telepítenek. Berlinger Attila polgármester tájékoztatása szerint az okos rendszer segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmi intézkedéseit. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegyei tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is helyt kellett állniuk a beavatkozó egységeknek, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő, ajnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedden délután Németkér külterületén Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a paksi, a sárbogárdi, a solti, a szekszárdi, a dunaújváros és a kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családiház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az ajnövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegye székhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az ESZI sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as ország rangsor versenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
4: Az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
5: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
4: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdő sportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekött.

0: Összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Tingerix újdonságet sem hagynánk ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat It-et. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Két tűzesethez és két műszaki mentéshez vonultak Tolna vármegyei tűzoltói kedden. A szabadtéri lángok megfékezése mellett kémény problémánál is helyt kellett állniuk a beavatkozó egységeknek, tájékoztatott a katasztrófavédelem. 10 hektáron égett az avar, a legelő, a bozótos, az erdő, ajnövényzete, valamint 3-4 fa lombkoronája kedden délután Németkér külterületén Kanacspusztán. A kiterjedt szabadtéri tűzhöz a Paksi, a Sárbogárdi, a Solti, a Szekszárdi, a Dunaújváros és a Kalocsai hivatásos tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a drónos felderítő egységet riasztották. A beavatkozók 6 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel, valamint kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személysérülés nem történt. Családiház cserépkályhájába gyújtottak be kedden délután mosdóson, ahonnan a füst visszaáramlott a lakótérbe. A dombovári hivatásos tűzoltók átvizsgálták a fűtési rendszert, és megállapították, hogy a kémény teljesen eldugult, ezért az esetről értesítették a kéményseprőipari szolgáltatót. Kedden délelőtt Szekszárdon a Bródi közben egy kertben égetett nyesedékről terjedtek át a lángok az ajnövényzetre, mintegy 13 négyzetméteren, amit a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói egy vízsugárral folytottak el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Paksefem. Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenése az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A paksi atomerőmű blokkjainak részleges leállása és a csúcsidőben emelt áron importált villamosenergia, valamint egy vélhetően egyszeri, kiugróan magas gép- és járműbeszerzés állhat a magyar külkereskedelmi mérleg augusztusi jelentős hiánya mögött, állapították meg az MT-nek nyilatkozó elemzők. A szakértők szerint a meglepetést elsősorban a gépek és szállítóeszközök behozatalának 30%-os megugrása okozta, ami várhatóan átmeneti hatású, ugyanakkor a kedvezőtlen külkereskedelmi adatok nem jelentenek jó előjelet a harmadik negyedéves gazdasági növekedés, vagyis a GDP alakulása szempontjából. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Biritói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
2: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Biritói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és Z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a köműves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékesítőt.
1: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Biritói első István szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztő évfolyam, vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
2: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk, és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább. Azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
1: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját. Pénzbüntetésre és a járművezetéstől való eltiltásra ítélt a Bonyhádi járásbíróság egy 20-as évei végén járó kaposvári férfit, aki 3 embernek okozott súlyos sérülést a 65-ös számú főúton. A vádlott még 2024. júliusában Hőgyész felől két irányába haladt autójával, amikor egy jobbraívelő kanyarban a nedves úttesten nem megfelelően választotta meg sebességét, emiatt megcsúszott. Bár megpróbált ellenkormányozni, járművével áttért a szemközti sávba, ahol először egy szabályosan érkező személygépkocsinak, majd a mögötte haladó másik autónak is frontálisan ütközött. A karambol következtében a két vétlen autóban ülők közül 3-an szenvedtek 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket, köztük kulcsontörést, bordasérülést, szerkapocsontörést és lépkárosodást, míg maga a balesetet okozó sofőr könnyebben sérült meg. A Bonyhádi járásbíróság az előkészítő ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 340 ezer forint pénzbüntetés szabott ki a férfire, emellett 10 hónapra eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet a jogorvoslatra jogosultak, mindannyian tudomásul vették, az a kihirdetését követően azonnal jogerőre emelkedett.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paksfm slágereihez, és a Best of élettőhöz.

0: Best-of élesztő a Paks FM-en.
1: Lemond a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről, a közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint minden politikai tisztségéről és tagságáról Orbán Attila, akit itt köszöntök a stúdióba. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sokaknak nagy meglepetést okoztál, ezt nem tudom, tudod-e?
2: Gondolom.
1: Gondolod, miközben egyébként nagyon sokan azt is mondják, hogy miután Magyar Péter miniszterelnök szeptember 8-án a parlamentben bejelentette, hogy dolgoznak a vármegyei közgyűlések megszüntetését és az egész rendszer átalakítását célzó javaslaton, esetleg azt gondolják, hogy ez is lehet a háttérben, hogy hát, ha úgyis vége lesz a vármegyéknek, akkor miért ne távozzunk előbb?
2: Hát még egyelőre nincs vége a vármegyéknek. Nekem az lett volna a könnyebb ebben az esetben, hogyha megszűnik minden vármegye, tehát egy távozó embernek az lett volna az egyszerűbb, hogy akkor hát megvárja, hogy megszűnnek a vármegyék, és akkor a 19 vármegyei elnökkel közösen ő is távozik a közéletből, de hát egyrészt nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, mi lesz, és ezt nem akartam már megvárni, de igen, régóta érlelődött bennem ez a döntés, és volt olyan pillanat, amikor én is hajlottam arra, hogy arra gondoljak, hogy hát ha úgyis megszűnik, akkor várjam meg mondjuk az év végét, és addig eldől, hogy mi lesz a megyék sorsa, ma még vármegye, holnap után már megye lesz, mindig bajban vagyunk ezzel a megye-vármegye kifejezéssel. Tehát igen, lehet erre

0: megye vezetését. Mi volt ez az előterjesztés?
1: Igazából egy önkormányzati non-profit KFT-nek, tehát nevezzük egy cégnek a megszüntetése, ami már végelszámolás alatt van, tehát a közgyűlés meghozta azt a döntést, hogy ezt a céget megszünteti, és meg is bíztunk egy végelszámolót a cég megszüntetésével, és a végelszámolás alatt bizony érdekes dolgok derültek ki a céggel kapcsolatosan, és a cég, mivel projekteket vitt, tehát több projektet a településeken, ezért a projekteket az önkormányzat hivatala vette át, veszi át folyamatosan. És ahhoz, hogy át tudja venni ezeket a projekteket az önkormányzat hivatala, hivatal dolgozói, ezért a projekteket úgymond ki kell egyenlíteni, tehát ahol még visszafizetés van, azt meg kell tenni, úgy tudja átadni a kincstár. Ehhez pedig bizonyos projekteknél túlköltekezés volt, és pótbefizetést kellett volna eszközölni. Természetesen ez a pénz utána visszaforog, de ezeket a projekteket mind rendbe kell tenni ahhoz, hogy át tudja venni az önkormányzat. És gyakorlatilag a hetedik napirendi pont erre vonatkozott, hogy ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni, hogy az önkormányzat hivatala át tudja venni a megyében futó, tehát ez 54 települést érint, vagy 54 projektet, számos települést volna megyébe, és kollégáimmal mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezek a projektek tovább tudjanak menni, és én úgy éreztem, hogy úgy érzem most is, hogy hát éppen ennek vetett gáncsot, vagy ezt akadályozta meg az, hogy már a napirenden, napirend megszavazásánál levették a hetes napirendi pontot a közgyűlés tagjai, tehát nagy többséggel, 14-en voltunk, és ebből 11-en igennel szavaztak, tehát arra szavaztak, hogy ne is tárgyaljuk a hetes napirendi pontot. Ketten voltunk, természetesen magam előterjesztését nem szavazom le, tehát ketten voltunk, még volt egy kollega, akik nemmel, és volt egy tartózkodás. Ez nagyon jól mutatja igazából az utóbbi idők viszonyait. Tehát elég gyakran maradtam én az utóbbi időben magamra a közgyűlésben. Tehát ez azért is jó ez a közgyűlési határozat, mert kimutatja azt az állapotot, amiben elég régóta voltam, és hát ha valaki kicsit jártas a politikában, akkor le tudja vonni a következtetést, hogy így sokáig nem lehet működni, hogy egymaga harcol mondjuk egy közgyűléssel, vagy egy egész frakcióval. Tehát én magam is beláttam, hogy ezt sokáig nem tudom csinálni, és előbb-utóbb meg kell hozzam azt a döntést, hogy akkor, mivel nincs bizalom irántam, nem harcolok tovább.
0: Ez azért érdekes, mert a Tolna vármegyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP képviselők vannak többségben, te magad ugye KDNP színekben voltál a testület tagja, és az ember azt gondolná, hogy a döntésekben egyetértés van, és könnyű szavazásra bocsátani bármit.
1: Hát sokan azt gondolják, akik csak kívülről szemlélik a politikát, hogy a politika fekete és fehér, és hát általában a pártok szoktak egymással viaskodni, és a politikusok csak olyan értelemben harcolnak, hogy valamelyik párthoz tartoznak, és akkor a más pártnak a tagjaival vagy politikusaival megharcolnak, de hát el kell áruljam, vagy el kell mondjam azoknak, akik nem annyira jártasok a politikában, hogy a legnagyobb harcok azok mindig csapaton belül vannak, és ez minden politikai pártra vonatkozik, tehát nem csak a Fidesz-KDNP-re, hanem valószínűleg minden új és még formálódó politikai formációra. Tehát ez így működik, hogy bizony csapaton belül is nagyon meg kell harcolni, akár pozíciókért, akár álláspontok megvédéséért.

0: nem... Az embernek azért megvannak a saját, főleg 53 évemet töltöttem a napokban, tehát már azért ki van alakulva bennem, hogy mit tartok helyesnek, mit tartok elfogadhatónak, és hát mindenki körülöttem nem úgy gondolja, hogy én gondolom, és hát ki kell álljak a magam álláspontjáért, és bizony csapaton belül is meg kell harcolni nagyon sokszor ezért.
1: Igen, nyilván tisztában vagyunk vele, hogy nincs könnyű dolga egy politikusnak, de te 2014 és 19 között már a Tolna megyei száraz település polgármestere voltál, 19-ben kerültél be a Tolna vármegyei közgyűlésbe, egyébként akkor egyenesen az alelnöki székbe, ugye 24 októberétől vagy elnöke a vármegyének, tehát most már jó pár éve a politikában dolgozol, ha lehet így mondani, politikusként dolgozol, és akkor mégiscsak felmerül a kérdés, hogy most említetted a bizalmat, tehát a bizalmi válságot, mondjuk a közgyűlés többi tagja részéről. Oké, hogy van egy bizalmi válság, de itt azért van egy nagyon fontos dolog, amit még említettél ezzel a bizonyos non-profit szervezettel kapcsolatban. Azt mondtad, hogy nagyon furcsa és érdekes, így fogalmaztál az előbb, érdekes dolgok derültek ki ezzel a céggel kapcsolatban. Melyik cégről van szó?
0: A Tolnáért fejlesztő non-profit Kft.-ről van szó. Ezt helyeztük végelszámolása le, ez a cég.
2: Ez a Paks FM.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És akkor ennek, mivel levették a napirendi pontról azt, hogy tárgyaljátok ennek az ügyét, mi lesz a sorsa ennek a cégnek a továbbiakban?
2: Hát ezt már nem én fogom eldönteni, tehát a közgyűlés gyakorlatilag a cégnek a működtetője, tehát nem az elnök, hanem a közgyűlés, van ennek a cégnek felügyelőbizottsága is, eddig sem az elnök egy személyben nem tudott a cégről dönteni, csak a közgyűlés tud a cég sorsáról dönteni. Hát majd úgy látszik, hogy egyesek jobban tudják, hogy mi legyen a cég sorsa, mint amit eddig én gondoltam, hát majd eldöntik.
1: Tehát ha jól értem, te azt mondod, hogy ennek a cégnek a működését meg kéne vizsgálni.
2: Hát ez meg lett vizsgálva mindenképpen, tehát a végelszámolónak van ezzel kapcsolatosan egy
1: álláspontja?
2: Egy kimutatása is, nem csak álláspontja, tehát megvizsgált ezt a céget. De kicsit visszamenve, hogy értsük, azért fontos ennek a, tehát azért fontos megszüntetni ezt a céget, és én már amióta elnök lettem, arra törekedtem, hogy ezt a céget megszüntessük. Mert bizonyos párhuzamosságokat örököltem meg, nehéz örökségről is beszélek, és itt elmondom, hogy az egyik nehézség az volt, hogy párhuzamosságok vannak. Tehát az önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, például a projektek, főleg projekteket visz egy önkormányzat. És hogyha az történik, hogy mondjuk a hivatal dolgozói dolgoznak, de egy külsős, illetve nem külsős, de egy másik cég viszi el a projekteket, és a projektekből akár a finanszírozást, az kárt okoz az önkormányzatnak az én megítélésem szerint. És én ezt mindenképpen meg akartam szüntetni. Tehát elnökként és vezetőként mindenkinek az a feladata, hogy elsősorban az intézménynek az érdekét nézze, és az ott dolgozók érdekét nézze, és nem más érdekeket. És hát el kell mondjam, hogy ez elég sok nehézséget okozott nekem, nem csak most, hanem az elmúlt két évben igazából.
1: Mármint az érdekérvényesítés, vagy hogy a vélemény ennek hangot ad, és egyáltalán...
2: Hát, hogy egyáltalán bizonyos dolgokat, amit én elnökként nem tartottam helyesnek az önkormányzat működésében rendezzünk. Tehát ez nem ment olyan könnyen.
1: Tehát a Tolnáért fejlesztő non-profit Kft. Ügye kvázi utolsó csepp volt a pohárban?
2: Így is mondhatjuk, igen.
1: De elnökként ennyivel nehezebb dolgod volt, mint alelnökként, vagy akár mint polgármesterként annak idején, hogy ennyire elment a kedved a politikától, hogy mindenről lemondasz a KDNP Tolna vármegyei elnöki pozíciójáról is, tehát hogy teljes mértékben a tegnapi közleményedből az derül ki, hogy szakítani akarsz a politikával.
2: Én azt hiszem, hogy 12 év után, tehát nekem polgármesterként is elég nehéz volt Szárazdon. Ott persze más nehézségek voltak, egy kis település, akkoriban nem voltak olyan támogatások, mint később jött, például nem létezett Magyar Falu program. Igazából a közfoglalkoztatásból éltünk, volt olyan időszak, amikor egy 240 lelkes faluban több mint 50 ember dolgozott az önkormányzatnál, tehát ezt el lehet képzelni, hogy ez mit jelentett. De helytálltam, és alelnökként más volt a helyzet, tehát alelnökként nem nagyon volt rálátásom a dolgokra olyan értelemben, mint most. Tehát azt el kell mondani egy megyei rendszerről, hogy eléggé prezidenciális rendszer, tehát itt az elnöknek van nagyobb hatásköre, és annyit lát egy alelnök, amennyit az elnök rábíz gyakorlatilag, de én nem is törekedtem arra, hogy annyira szervezési és hivatali ügyekkel foglalkozok olyan értelemben, hogy a különböző osztályoknak a működését figyeljem. Nagyjából természetesen követtem. Úgy próbáltam képbe jönni, hogy közben elmentem, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elvégeztem a fejlesztéspolitika szakot, hiszen fejlesztéspolitikával foglalkozunk. Úgy gondoltam, hogy jó, hogyha ez ért az ember, tehát törekedtem arra, hogy szakmailag is megálljam a helyemet ebben a rendszerben. És ezentúl, amit nagyon, nagyon fontosnak tartottam, és biztos, hogy lehetett követni a közösségi médiában, hogy meglátogattam elég gyakran a településeket, elbeszélgettem a településvezetőkkel, jó kapcsolatot alakítottam ki velük, és ezt fontosnak tartottam. Ezt előttem nem nagyon csinálta senki, tehát előttem lévő elnökök maguk hívtak fel, és mondták, hogy milyen jó ötlet ez, és hát kár, hogy ők, amikor elnökök voltak, ők nem járták így a megyét, ahogy én teszem. Ezt egy jó dolognak tartom. Nagyon tanulságos volt ez az időszak, akár a polgármesteri időszakon, tehát nagyon fontos volt, hogy úgy lettem megyei vezető, hogy előtte egy kis településen voltam polgármester, mert én hallottam már olyat egyeztetésen, hogy hát a kis települések nem akarnak semmit, mindent a nagyobb városokba, vagy a nagyobb településekre kell minden támogatást vinni, és majdnem leestem a székről, mert azért nekem nem ez volt a tapasztalatom, illetve tudtam a kistelepülési polgármesterekről is, hogy hát mindenki szeretne valamit, azért lesz polgármester, mert szeretne a saját településén minél több fejlesztést eszközölni. Tehát ez nem igaz.
1: Visszatérve a lemondásodra, egyébként pedig október 1-től mondasz le, mit szóltak a közgyűlés tagjai, vagy akár a KDNP, vagy nem volt még idő konzultálni senkivel?
2: Nem beszéltem senkivel.
1: Tehát te senkivel nem konzultáltál, tehát mindenkit meglepetésként ér, hát, hogy te lemondtál.
2: Vagy meglepődtek, vagy örülnek egyesek, tehát ki ahogy éli meg, tehát biztos, hogy örülnek, hiszen nekem elmondták országos vezetők, hogy már kétszer is próbáltak elmozdítani ebből a pozíciómból a társaim.
1: Mármint kik?
2: Hát a Fidesz-KDNP-s képviselők próbáltak Budapesten felvenni, próbáltak felvenni a kapcsolatot vezető politikusokkal a választás környékén is, előtte is, utána is.
1: És milyen okkal?
2: Hát, hogy nem vagyok eléggé együttműködő a Fidesz-KDNP-vel, kampányban nem veszem ki eléggé a részem, is. És valószínűleg ilyen okok voltak.
1: És ezek a jelzések egyébként jellemzően lehet mondani azt, hogy április 12-e után jöttek? Tehát az országgyűlési választásokra gondolok, vagy felerősödtek?
2: Hát ez az érdekes, hogy az ember benne van a politikában, akkor nagyon sok érdekességet tapasztal, mert Fidesz-KDNP-s politikusként lemocskos fideszeznek, meg nem tudom, miket gondolnak, meg mondanak az emberek, de hogyha mondjuk nem áll bele a sárdobálásba, akkor hallottam már itt Pakson olyat, hogy a választások után, hogy átálltam a Tiszához, tehát Tiszás lettem, tehát mindenféle ilyen találgatás van, meg mindenféle bélyeget ráaggatnak az emberre.
1: És mi az igazság?
2: Hát ez van, hát nem álltam át a Tiszához, tehát ez a bejelentésem azt is jelenti, hogy én, hogy Tomás már mondta, a politikus, azaz politikán kívüli embernek értelmezem, gondolom magamat ezek után, és hát nem egyszerű ezt a pozíciót tartani, főleg itt Magyarországon manapság, akkor mindenki politizál, de megpróbálom. Ezt építgettem most, hogy milyen úgy élni, hogy egy kicsit a politika fölött, vagy a politikán kívülről szemlélni a dolgokat.
1: Megígértem, hogy 25-kor elengedlek, mert a kisfiadat iskolába kell vinni, és akkor legyen ez az utolsó kérdés. Mi történik október 1-e után? Azon kívül, hogy tudom, hogy október 6-án jövő héten a Magyar Tudományos Akadémián például egy angol nyelvű előadást tartasz a kommunikáció filozófia szakirányoddal kapcsolatban, a mesterséges intelligenciáról. Ez egy külön érdekes kérdés. Mi történik Orbán Attilával akkor október 6-a után?
2: Szeretné egy kicsit pihenni Orbán Attila, szeretnék olvasni, írni mindenképpen szeretnék.
1: Ez nagyon jó, csak ebből nem lehet a családot fenntartani.
2: Hát igen,
1: tehát az ember azt gondolná, hogy egy elnöki pozícióból jártad a Tolnavár megyét, kapcsolatokra tettél szert, biztos valamelyik, akár Tolna megyei nagyvállalattól már van egy jó kis állásajánlatod.
2: Hát nincs úgy, hogy aki hallja és gondolja, hogy hasznos munkaerő lennék, akkor jelentkez. Nincs ilyen ajánlatom, és nem is így éltem én eddig az életemet, hogy nagy vállalatoknál bármit elvállalnék csak azért, mert jól fizet. azért olyasmit szeretek csinálni, amiben örömem van, és kedvemet lelem, és ami motivál, hát ezt még keresem, mindenképpen egy nagy váltás lesz.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Világbajnoki selejtezőt játszott Észtországban a magyar U19-es floorball válogatott, aminek bizony tagja volt az Energetikai Technikum és Kollégium diákja Tel Kristóf is, aki itt van már velem a stúdióban. Szia Kristóf, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
1: Hát először is gratulálok a válogatottsághoz, ez nem semmi dolog. Kicsit beszéljünk arról a hallgatóknak, mesélj kérlek, hogy hogy szereztél tudomást arról, hogy válogatott lettél?
2: Köszönöm a meghívást. Hát még annó júniusban szereztem tudomást, hogy meghívtak az utazókeretbe. Hát ő nagyon boldog volt, és nagyon örültem neki, emlékszem.
1: Valaki felhívott telefonon, vagy kaptál egy e-mailt?
2: Hát ez úgy volt nálunk, hogy meg volt beszélve, hogy a szövetségkapitány mindenkit felhív személyesen, és akkor el lett mondva, hogy hát szia, te jöhetsz, talán. Úgyhogy ez
1: aha,
2: így volt.
1: Értem. És akkor, amikor megcsörrent a telefon, és felvetted, és mondták, hogy figyelj Kristóf, akkor te jöhetsz majd ugye Észtországba, és a világbajnoki selejtezőn ott leszel, akkor így mi volt az első reakciót? Kinek mondtad el például?
2: Hát ez egy elég érdekes szituáció volt, mert képzeld el, hogy nem voltam otthon, és bicikliztünk pont a barátnőmmel, és hogy így nem is, mert úgy volt, hogy be volt rakva időpontokba, hogy akkor téged hívunk este 7-kor, téged 18:50-kor, téged 18:40-kor, és ilyen este 7 óra 10-kor kellett volna engem hívni, de már hívtak, ilyen 18:40-kor engem hívtak. És hát nyilván a barátnőmnek mondtam így először, mert ott volt mellettem, és így nagyon hát extázisba voltam, mert hát nagyon nagy dolog volt számomra ez, hogy utazhatok Észtországba.
1: Oké, mikor kezdted a floorballt? Mióta csinálod?
2: Hát most már egy jó 11 éve azért most már űzöm ezt a sportágat, igen. Úgyhogy...
1: Hát akkor ezek szerint általános iskolás korod óta.
2: Igen,
1: ugye? Jól sejtem. Igen. És mi inspirált téged ebbe a floorballba? Vagy egyáltalán miért pont a floorballt kezdted el?
2: Hát ugye a Deákban ugye ez nálunk egy ilyen home sport, szóval, hogy nálunk ezt rengeteget kellett tűzni. Úgyhogy igen. Az inspirált, hogy az osztálytársaimmal csináljuk, igen, és ez.
1: Uh-huh. És aztán gondolom jöttek a sikerek is, így a kis csapattal, a Deákos csapattal, és ez így benne tartott ebben a dologban, igaz?
2: Hát igen, a Deákban is azért voltak sikereink, országos másodikak voltunk harmadikak, nyolcadikban. Úgyhogy igen, de az eszébe lettünk ugye tavaly, vagy nem tavaly, itt én januárban bajnokok, úgyhogy igen, úgyhogy ez a kis sikerek mindig tartottak benne a csapatba.
1: Aha. És milyen érzés volt először magadra ölteni a magyar válogatott mezét, mert ha jól tudom, először vagy válogatott.
2: Igen, ez először volt, nekem nagyon nagy élmény volt. Az, hogy címeres mezbe énekeltem a himnusz, ez nekem egy álmom volt. Úgyhogy mindenképpen egy pozitív élményként éltem meg.
1: És hogyan készültél a világbajnoki selejtezőre fizikailag és mentálisan?
2: Hát fizikálisan már júniusban elkezdtük a felkészülést, úgyhogy ez eléggé hosszú volt és eléggé intenzív. Szerintem jól sikerült a felkészülésünk. Mentálisan én úgy készültem rá, hogy tényleg, hogy próbálják mindent beleadni, ez egyszer történik, meg velem ugye egyszer lehetek U19-es váltott, többször nem. Ugye jövőre meg kiöregszek, szóval én nem lehetek már többet U19-es váltott, valaki, aki még 2009-es, az még lehet, én már nem, sajnos. Úgyhogy igen, és... tényleg ez. Mi volt a másik?
1: Semmi, csak ugye arról beszéltünk, hogy mentálisan hogyan készültél fel, tehát igazából ezt kezdted elmondani. De teljesen oké, amit elmondtál, oké, akkor lépjünk is tovább. Hogy érzed? Másban, bármiben is egy magyar válogatott beli mérkőzés, egy sima mondjuk az ESI által, amikor elmentek egy versenyre, egy országos versenyre, ahhoz képest?
2: Hát azért teljesen más színvonal, mert hogy az ESI-be játszunk, akkor ugye magyar sulik ellen játszunk, szóval hogy azért nagy esélyben nem is flóbalosok ellen, hanem jégkorongosok ellen, meg stb. Úgyhogy teljesen más színvonal, és tényleg kint voltunk Észtországban, és ott azt vettük észre, hogy ugye Magyarországon ugye a legjobbak mentek ki, ugye nyilván, és szembesültünk vele, hogy azért ez a világ viszonylatban, attól, hogy mi Magyarország legjobbjai vagyunk, az világban azért vannak nálunk jobbak is, úgyhogy ez...
1: És ez arculcsapásként ért? Tehát, hogy úgy érezted, hogy hát ezt nem gondoltam.
2: Ez egy ilyen két oldala van szerintem, mert van egy arconcsapás része is, hogy igen, azért milyen kvalitású játékosok vannak Észtországban például, viszont egy ilyen jó is, hogy igen, azért van hol fejlődni, és azért nehogy nem lébet szóltunk, hogy na, hát Magyarország legjobbé vagyunk, akkor itt a csúcs, hát nagyon nem.
1: Nagyon nem. És egyébként azóta például az edzés módszereteken mondjuk változtattatok, vagy bármi, hogy azt mondod, hogy új, én szeretnék mondjuk olyan lenni, mint az a játékos, akit ott láttam Észtországban, hogy olyan szufla bennem legyen, meg hasonló.
2: Hát most így nem is van bennem, hogy most akkor most a 80-as játékos nem tetszett, hogy az akkor most az ő játék stílusát át akarom venni, de mindenképpen egy motiváció erőt adott, hogy azért, igen, azért ők sokkal komolyabb technikai kvalitásra rendelkeznek, és tényleg, hogy csapatilag is szerintem sokkal jobban össze voltak rakva.
1: Jó, hát figyelj, majd előbb-utóbb még ti is összeérhettek ilyen formán, szóval azért sok gyakorlás kérdése az egész, azt gondolom. Milyen célokkal érkeztetek Észtországba, tehát, és nagyjából azért úgy mentetek oda, hogy felmértétek az ellenfeleket?
2: Hát úgy érkeztünk Észtországba, mindenképpen ki szerettünk volna jutni. Ugye úgy álltunk neki, hogy ugye már úgy volt, hogy nem tudom mennyire így tudod, Gabi, de így úgy voltak, hogy kettős VB-selejtező volt Európában. Volt egy EU1 és EU2. Az EU1 az már egy héttel előbb lerendeződött, a szeptember első hetében lerendeződött, mi ugye második hetében játszottunk Észtországba, és ott tudtuk, hogy úgy volt a kvalifikáció, hogy az első csoport, első minden két csoportban hat csoport volt, és az EU1-be a hat csoportba az első az kijutott automatikusan mind a kettőbe, és a másodikok, az EU1-nek és az EU2-nek, és a másodikja a jobb második jut ki. Ez annyit tett, hogy mi tudtuk, amikor kimentünk Észtországba, szeptember 6-án, hogy tudtuk, hogy az EU1-be a Spanyolország 7 pontot szerzett, azaz egyszer kaphatunk, és egyszer döntetlenezhetünk. És ugye Észtországba úgy mentünk ki, hogy jó, mindent bele, és 4 győzelem, és meg vagyunk. Ugye az 8 pont. Nálunk ugye nem úgy van, mint a fociban, hogy 3 pont egy győzelem, vagy 2 pont. És tényleg oda mentünk, az ész meccs ugye az ugye úgy sikerült, ahogy 9-2-re kikaptunk. Az első meccset a szlovénokat megvertük 7-3 arányban, és úgy álltunk neki a harmadik napnak, hogy innentől 3 meccsünk van, és 3-at nyerünk, akkor kint vagyunk. Hát az ott nagy csalódás volt, hogy nem sikerült az osztrákokat megverni.
1: Hát jó, figyelj. De ez a csapat gondolom azért olyan nagyon sokat együtt nem edzett előtte, nem? Mert mennyivel azelőtt tudtátok meg, hogy kikerült be a válogatottba, hogy egyébként mentetek a selejtezőre?
2: Hát ez ugye azért hosszúra nyúlik vissza azért, de tényleg igazad van, nem annyira volt összeszokva a csapat, mert úgy értem, hogy 2025 áprilisában volt az első így felkészülésünk, az oké. De viszont utána voltak így havonta, két havonta edzések, meg meccsek, edzőmeccsek, a fele úgy össze volt szokva a csapatnak, meg így a szövetségkapitány szerint ebben jól döntött, hogy az egy gyorsan szűkítette a keretet, szóval minél gyorsan kilettek szorva úgy, akik úgy nem voltak alkalmasak rá, mondjuk így, viszont volt rengeteg svéd játékosunk, és a svédek azért mi vagy, azért az olyan sportág, ami nem fizet, szóval, hogy mi ezt mind önköltségből mentünk mi is, hogyha én felmentem Komáromba, az önköltség volt. És azért Svédországból lejönni edzésre Komáromba, azért az egy jó 200-250 euró volt nekik a repülővel mindennel együtt.
1: Mert hogy Komáromban edzettetek?
2: Komáromban volt ott volt úgy, mint a focistáknak telki, nekünk úgy volt Komárom.
1: Aha, értem, aha. Na, hát ez azért kemény és érdekes, de miért pont svédek vagy? Ők hogy? Tehát valami hát svéd-magyar állampolgárok?
2: Hát
1: vagy?
2: Igen, ha, úgy ja, volt, értem. Hogy valamelyiknek a nagypapája.
1: Ja, értem. Aha, értem. Hol jó, hát akkor fel? Azért ez még ráadásul egy ilyen kis nemzetközi csapat is volt.
2: Úgy lett a végére, hogy konkrétan a fele váltott, az nem volt magyar. Hát így most nyilván mindenki magyar volt.
1: Ja, igen, értem.
2: Aki félig valaki negyedbe.
1: Aha, értem. És egyébként úgy a versenyen kívül, tehát miután túl voltatok a mérkőzéseken, volt időtök egy kicsit körbenézni Észtországban?
2: Hát úgy volt, hogy a 6-án utaztunk ki, ott Tallinnba szállt le a repülő, ott elmentünk Tallinnba, ott a magyar nagykövetségre, az tök jó volt, beszélgettünk ott a nagykövet úrral, és ott volt egy kis városnézés, aztán hétfőn ugye Tartuba volt a szállásunk, onnan mentünk Jögevánba minden nap, az egy ilyen jó egy óra út, szóval azért nem volt olyan közel a szállásunk. Tartuba ott is hétfőn körbenéztünk, mert minden, és akkor kettől monotonitás volt szombatig, mert ugye minden nap meccs, és annyi volt az erő, hogy ettünk, meccs, ettünk, pihenés, szóval így állt a napi felállásunk, úgyhogy nem sok volt körbenézni nyilván.
1: Hát jó,
2: de belaktuk azt a kis tartót, úgyhogy nagyon nagy város amúgy, szóval egy ilyen 100 000-es város, képzelj el. Úgyhogy én tetszett nekem, úgyhogy tetszett. Jó volt.
1: Na jó, ez tök szuper. És akkor figyelj, kicsit még beszéljünk arról, mert ugye az Energetikai Technikum és Kollégiumban tanulsz, ami azért egy elég magas szintű iskola, tehát magas elvárásokat támaszt a gyerekekkel szemben. Hogy tudod a sportot ezen a szinten összeegyeztetni a tanulással?
2: Nagyon nem könnyű.
1: Nem könnyű?
2: Hát ebben szerintem amúgy nagyon szerencsés vagyok egy szempontból, hogy azért van segítségem. Szóval azért kapok segítséget a barátnőmtől, családomtól, tanároktól, és szerintem rengeteget. Nem mondom azt, hogy nyilván nem kivételeznek, mert senkivel se kivételezhetnek, de viszont van azért nyilván, hogy akkor próbálják segíteni ott, ahol tudnak, és azért néha elnézőbbek. Nyilván nem mindenki, szóval van kivétel, de próbálnak azért páran, akik úgy így értékelik, hogy azért nem úgy van, hogy hazamegyek, és akkor nekem ott van az egész délután, mind ami rengeteg tanulónak, és nyilván én döntöttem így, szóval nem azt mondom, hogy nem hárítok, csak hogy azért nyilván úgy van, hogy hetente fel kell járnom a klubcsapatomhoz edzeni.
1: Melyik klubnak vagy a tagja egyébként?
2: Most eligazoltam. Hova? Budapestre, a Cartoon Heroes-ba. Úgyhogy most új kihívások, új csapat lett, úgyhogy...
1: És mennyit jársz föl hetente?
2: Hetente egyszer, csak fel kell járnom edzésre.
1: Aha, értem.
2: És utól meg itthon edzek.
0: Best of Élesztő, a

0: Paks FM-en.
1: Locskó János Uszadék, fasztobrász a vendégem, aki Ordasról érkezett. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm én is.
1: És hát el kell mondjam a hallgatóimnak, hogy akik a videó podcastben nem tudnak bennünket követni, hogy gyönyörű szobrokat hoztál magaddal, 1, 2, 3, 4-et?
2: Igen.
1: Ez hány százaléka annak, amivel rendelkezel?
2: Hát ami talapzaton áll, annak ugye a harmada, negyede.
1: Uh-huh.
2: Ezen kívül vannak még a különböző dobozokban félkész munkák. Uh-huh. Bemutatni csak azokat szoktam természetesen, ami már megállja önállóan a helyét, ami már nem dől el.
1: Uh-huh. Hát el kell mondjam a hallgatóknak, hogy először is érzékeljék, hogy nekem milyen látványban van részem. Hát állít például talpazaton állnak ezek az uszadékfa szobrok, de jól mondom, hogy uszadékfa szobor, ezt így
2: igen.
1: hívjuk?
2: Igen.
1: Így te nevezted el, vagy más uszadékfa szobrász is tevékenykedik az országban?
2: Igen, ezt meg szokták kérdezni. De az országban én egy valakiről tudok, Kánya Tamásnak hívják, ahogyha ezt gondolom elég népszerű, vagy sokan ismerhetik, a Manó falva Budapesten, ő a Manó falva megalkotója.
1: És ő is így dolgozik.
2: Igen, hát ő nálam sokkal kreatívabb, és ő azt hiszem tényleg művész, és akkor itt tenném meg azt a kiegészítést, hogy én végzettségem szerint általános iskolai rajztanár vagyok. Szóval ez az egész a szobrászathoz úgy hivatásként nincsen közöm. Nem tanultam, úgyhogy elnézést azoktól, akik ténylegesen szobrászok és esetleg hallgatnak, néznek.
1: Oké. Okay. Figyelj, neked ezt illet elmondani, mi viszont így tituláltunk.
2: Igen, tudom, és igen. Köszönöm szépen ezt a megelőlegezett
1: bizalmat, titulust. Igen, igen. Tehát uszadékfa szobrokról van szó. Állít egy gyönyörű kakas. Ez egy kukorékoló kakas. Igen, mi igen. Tegnap megosztottuk a nem kukorékolót, igen. Akkor ő micsoda? Ez sólyom, vagy milyen madár? Egy keselyű. Szintén talpazaton. Hát csak hogy a hallgatók érzékeljék, ezek magasságra a talpazattal együtt egy olyan akár 60-70 cm magasak?
2: Hát a legnagyobb, igen, ez egy papagáj. Talán ez a kakas is már olyan életnagyság közeli.
1: Ja, hát igen.
2: Van egy papagáj, egy ara papagáj, az ténylegesen élet. Nagyságú, az a talapzattal együtt, az hát nem tudom, azt szerintem olyan 80 centi. Uh-huh.
1: Oké. Okay. Na figyelj, akkor csináljuk azt, hogy ami a legkisebb, az kérlek vedd a kezedbe, mert az viszonylag egy ilyen, mint olyan 20-25 centi magas szobor. Kérlek, mondd el, hogy mit látunk, mi van a kezedben, és akkor beszélgessünk arról, hogy honnan gyűjtöd az uszadék fát, és hogyan gyűjtöd, kell-e apálynak lennie? Hát te gyűjthettél idén, bőven.
2: Kell. Érdekes, igen, sokan jöttek most, vagyis hát sokan jöttek azzal a kérdése, hogy kimentem-e és gyűjtögettem-e, és az a helyzet, hogy idén nyáron nem sok időm volt kimenni pont, de ez ennyire apály, amikor nem jön a víz, akkor nem hoz uszadékot. Ilyenkor nem is lehet találni semmit, ilyenkor a mélyebb régiókban lehet találni, például Ordason az Enikő a párom, és ez a szobor is hozzá kapcsolódik, ezt az ő születésnapjára készítettem, úgyhogy ez sokat, aki így ismeri a történetét, az mindenki nevet, mert hogy az Enikő ilyen alacsony, kicsi, duci, én meg
1: magas nagyon magas ember vagyok. Akkor... Ja, ez a ti párosotok?
2: Igen.
1: Na, hát ezt nem is tudtam, és mi a neve a szoborkomplexum, vagy a kompozíciónak?
2: Hát nem.
1: Enikő és én.
2: Igen, mondjuk.
1: Én elnevezhetem?
2: El.
1: Na, tessék. Jó. Enikő és én, tessék.
2: És az Enikő szervezi az Ordasi Alkotótábort most 23 éve, és az egyik vendégalkotónk Dusnokról talált, amúgy te nagyapály, jól jut eszembe, hogy uszadékfát kevésbé, de talált egy fel nem robbant repeszgránátot, mert aki még nem látta ilyen alacsonyan a Dunát, azok szívesen elindultak barangolni, és akkor adnak egy rendőrségi tűzszerészi ügylet a vége, szóval ki kellett hívni mindenkit, és elszállították. Onnantól kezdve nem tudjuk, hogy mi lesz vele, szóval, hogy ez az extrém alacsony vízállás, ez nem kedvez, mert én olyankor szeretek kimenni, amikor jön az áradás, és akkor hirtelen elvonul, és a parton, a köveken itt-ott fönnakad a sok hordalék, és ott lehet igazi kincseket találni.
1: Jó, tehát nem feltétlenül nagy a pálykor. Egyébként Enikőt, hogy említetted, Zsigmond Enikőről van szó, Hordas alpolgármester egyébként, akivel nem is olyan régen sikerült nekünk is megismerkednünk. Jó, de kezdjük az elejéről. Tehát hogy jutott egyáltalán az eszedbe, hogy elkezd uszadék fát gyűjteni, és abból szobrokat készíteni?
2: Én 2016-ban költöztem Hordasra, egyébként előtte Kiskörösön éltem, és hát akkor kezdtem el úgy felfedezni a Dunát, a Dunapartot. A mai napig nagyon szeretek lejárni, vannak kedvenc helyeim, van sok száz fotóm, és mindig nézegettem, hogy ú, de jó formája van ennek, vagy milyen jó textúrája van ennek a fának, vagy milyen szépen megkoptatta a víz, vagy hogy milyen érdekes módon rágta meg a hód. És nem is tudom, eleinte csak nézegettem, akkor így megemelgettem, fogdosgattam őket, és akkor egyszer csak jött elkezdtem haza csempészni az nagyon érdekes darabokat. Először csak kézbe, kis szatyorral, aztán kiskocsin, kis kézi.
1: Mondjuk kiskocsin. Az nagyon érdekes, hogy hogyan munkálod meg, tehát megmunkálod őket, vagy egyáltalán nem veszel el belőlük, tehát olyan darabokat illesztesz, tehát addig illeszgeted a darabokat egymás mellé, míg egy kakast nem lesz belőle?
2: Igen. Igen, tehát igyekszem, ami a felületen látszik, meghagyni mindent az eredeti állapotában, az illesztendő, hogy jobban össze tudjam illeszteni a két darabot, ott szoktam egy kicsit levenni belőle, reszelni, lefűrészelni, de megpróbálok minél kevesebbet, szóval addig keresgélem az egyes darabokat.
1: Ó, hát akkor te már... Aha, tehát otthon elkezdesz valamit, és amikor azt mondod, hogy ebből egy kakas lehetne, nincs taré, akkor kimegyünk tarét keresni?
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen, vagy ha nem találok otthon annyit, mert rengeteg ládában, dobozban vannak különböző méretű, formájú, színű darabok, és akkor elkezdek gondolkodni, hogy tarénak mi lenne jó. Ennek a kakasnak például nem tudom, melyik oldalról látszik, szabad forgatni.
1: Igen, nem csak hogy szabad forgatni, hanem arra kérlek, hogy ezt a kakast vagy vedd az öletbe, vagy valamilyen formában mindjárt megmutatjuk, egy kicsit lejjebb teszed. Igen, így már látják a kamerában is a hallgatók, és próbálja a mikrofonba beszélni. Tehát mit kell tudni erről a kakasról?
2: Hát azt nem tudom megmondani, hogy hány darabból áll. A tarajáról akartam mondani, hogy az meg ez a szakálka része, ez fakéreg.
1: Aha, és na de ezért darabra is megtudjuk. Hát például a farka, az is, az miből van? Olyan, mint hogyha valami nád lenne?
2: Nem, ez teljesen fa.
1: Ez is fa. Ez is fa. Ja, oké. Majd megtapogatom a farkincet. De hát mit, egy 100-150 darabból áll? Hát vagy annyi azért nincs.
2: De annyi egy 50 biztos.
1: Egy 50 biztos.
2: Nem, néha el szoktam kezdeni az elején számolni, de aztán belefeledkezem. Uh-huh. Meg, és meg egyszerre több szobron dolgozom, úgyhogy nem tudom egyszerre nyomon követni, hogy mi hány darabból áll. Aha. Végére már.
1: És csak állatokat formázol meg?
2: Eddig még igen.
1: És értékesíted ezeket a gyönyörű szobrokat?
2: Egyetlen egyszer volt rá példa, igen. Akkor az egyik kiállításon egy hölgy nagyon beleszeretett egy ilyen körülbelül ekkora méretű, egy szárnyaló szoborba, és aztán szokták kérdezgetni, hogy eladó-e, megvásárolható-e, és eddig mindig mindent visszautasítottam. Olyanokból kicsit önzőség, meg annyira hozzám nőnek az idő miatt, hogy az eddigi leghosszabban készült munkám az egy szarvas bikát ábrázol, az talán két és fél évig volt, hogy másfél évig ott állt a teraszon úgy félig összerakva, mert nem jött a megfelelő darab, és amikor napokig nem haladok vele, akkor félreteszem, és akkor elfeledkezek róla, akkor megkezdek egy újat. Úgyhogy a sok válogatás rengeteg időt lesz.
1: Na de várjál, ez a szarvas, most hirtelen elképzeltem egy teraszt, amin áll egy élő nagyságban.
2: Nem, ez azért nem életnagyságú, ez körülbelül egy ilyen német juhász kutya, vagy mit tudom, egy labrador méretű, szóval jóval le van kicsinyítve. De azt, annak még az a különlegessége, hogy azt egy fejből indult ki, találtam egy nagyon izgalmas formájú fát, és azt tudtam, hogy egy szarvasnak lesz a feje valamikor, csak hozzá kellett a többi részét várni.
1: Uh-huh. És hogyha jól látom magát az úszadékfát, miután az szobor összeállt, utána, tehát nem látom azt, hogy le lenne kezelve, tehát nem látok rajta lakkot, vagy festéket, vagy azért valamivel lekezeled a szobrokat?
2: Mat lakkal van. Uh-huh. Le pont azért, mert szerintem el sokkal szebb így, mint hogyha egy ilyen fényes zománszerű réteg kerülne rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, írja az MTI az élő környezetért felelős miniszter szerdai közlése alapján. Gajdos László Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben, hangsúlyozta a miniszter, a legkeményebb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Új energetikai fejlesztést indított el Szekszárd városa, miközben a település klímastratégiájának megújításához a lakosság véleményét is várják. A Széchenyi Terv Plus program keretében több mint 223 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt során 25 önkormányzati épületben 400-nál is több mérő, érzékelő és adattovábbító eszközt telepítenek. Berlinger Attila polgármester tájékoztatása szerint az okos rendszer segítségével a képviselők pontos képet kapnak majd az ingatlanok energiafogyasztásáról, ami megalapozza a további megtakarítási és szabályozási döntéseket. A városvezetés az intézményi korszerűsítéssel párhuzamosan a teljes klímastratégiát is újra gondolja, ehhez pedig egy 10-15 perc alatt kitölthető online kérdőívet tettek közzé. A kérdések felmérik a lakosok véleményét a globális környezeti kihívásokról és a helyi alkalmazkodás lehetőségeiről, így a szekszárdiak közvetlenül formálhatják a város jövőbeli klímavédelmi intézkedéseit.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Szeptember 26-án és 27-én rendezte meg az atomerőmű ESE az Eszi sportcsarnokban a 45. korosztályos atomkupát judó sportágban. A rangos hazai megmérettetésen az ország szinte összes egyesülete képviseltette magát, de érkeztek Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is. Szombaton az U15-ös korosztály országos bajnoksága, valamint az U11-U12 országos rangsorversenyre került sor. Vasárnap pedig az U13 és az U18-as országos rangsor versenyét rendezték meg. Összesen közel 600 fiatal vívott küzdelmes csatát a tatamin. A házigazda ASE minden korosztályban képviseltette magát, és számos érmet is szereztek a paksi fiatalok. Vajna Csongor U18-ban a 73 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Az ASE fiatal reménysége első éves ifiként érte el ezt a szép eredményt, mely az OB előtt nagyon jó felmérő volt számára is. Csongor kissé letörten nyilatkozott rádiónknak, hiszen győztes állásból veszített a döntőben.
2: Az első két küzdelmemet dobás iponnal sikerült győznem, majd a harmadik küzdelemben az edzőstársammal küzdöttem, folytással győztem, és a döntőben pedig egy iponnal kaptam ki.
3: Hogy érzed a döntőben, mi az, ami miatt sikerült az ellenfelednek fölét kerekedni?
2: Hát én igazából úgy érzem, hogy vezetést tudtam szerezni, és volt egy kis szünet, és ott egy kicsit fejben egy picit összeestem, és szerintem az lehetett a probléma. Hát igazából küzdősportokat nagyon szeretem, és ez tetszik a legjobban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks Boks FM.
0: Boks FM.
4: Összeköt.
0: Boks FM. Összeköt.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés még szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat, írja az MTI. Elmaradt a tavalyi év azonos időszakától a turisztikai szálláshelyek forgalma idén augusztusban, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. A nyár utolsó hónapjában a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma egyaránt csökkenést mutatott a korábbi évhez képest. A szakemberek kiemelték, bár a szezonális csúcsidőszakban a Balaton és a kiemelt turisztikai térségek továbbra is népszerűek voltak, a belföldi turizmus visszafogottabb kereslete és a vendégek tartózkodási idejének rövidülése meglátszott a statisztikákon, ami a turisztikai szektor augusztusi árbevételeire is hatással volt, írja az MTI. Kihelyezett szociális ügyfélfogadást tart a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal a város külső település részein októberben. A kezdeményezés célja, hogy a külterületen élők helyben és kényelmesen intézhessék a támogatási kérelmeiket, különösen most, hogy több szociális juttatás jelentkezési határideje is közeleg. A kihelyezett ügyfélfogadás először Cseresznyésben, az erdei iskolában lesz elérhető október 6-án 9 és 11 óra között. Másnap október 7-én ugyancsak reggel 9 és 11 óra között a Birítói faluházban várják majd az ügyfeleket. A rákövetkező héten, október 12-én a Gyapai faluház nyit ki 9 és 11 óra között, végül október 13-án 9 órától a Csámpai faluházban lesz lehetőség a személyes ügyintézésre. Az érdeklődők többek között a szociális tűzifa támogatásról és a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványáról kaphatnak részletes tájékoztatást, valamint a szükséges igazolások megléte esetén a kérelmeket is benyújthatják. A hivatal dolgozói kérik a lakosokat, hogy a jogosultságot bizonyító okmányokat feltétlenül vigyék magukkal. Az ügyintézéshez elengedhetetlen a személyigazolvány, a lakcímkártya, a tajkártya, valamint az egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás. A nyugdíjasoktól az évelején kapott zöld színű értesítőt kérik, emellett a lakásfenntartási támogatás és a személydíj kedvezmény igényléséhez a vonatkozó számlalevelet is vinni kell. Szerdán délelőtt Pakson az atomtéren várta a diákokat és szüleiket az a pályaválasztási roadshow, melynek házigazdája ezúttal a Tolna vármegyei szakképzési centrum Birítói első István szakképzőiskola volt. Az intézmény szinte összes szakmája kivonult a helyszínre, hogy bemutassák és megszerettessék a pályaválasztás előtt álló fiatalokkal fő profiljaikat. A szakma megbecsülése egyre nagyobb teret hódít, emelte ki az első István szakképzőiskola igazgatója Sárosdi Bernadett.
2: Minden iskolának az a célja, így elsősorban nekünk is, a Birítói iskolának, hogy az életre neveljük a gyermekeket, természetesen jobbnál jobb szakmakínálattal próbáljuk becsalogatni az iskolába a tanulókat. Az iskolákba felkészült oktatók és nagyon modern környezet várja a mai alfa és Z generációs tanulókat. A mi iskolánk gépészet ágazatba kínálja a szakmákat. A nyolcadikosoknak most hegesztő a gépészet ágazatot kínáljuk, mert a 9. évfolyamban csak ágazati képzést tanítunk, majd utána lehet szakmákat választani. Az építőipari szakmákba kínáljuk a festőmázoló, tapétázó, az ács, illetve a kömüves szakmákat, és a kereskedelem ágazatba pedig a kereskedelmi értékes idegesítőt.
1: Rugalmas tanulási programjaik is vannak a Biritói Első István Szakképzőiskolának, úgy mint az orientációs fejlesztő évfolyam vagy a dobbantó program, hangsúlyozta az igazgatónő.
2: Azokat a gyerekeket is szívesen fogadjuk és felkészítjük a későbbi továbbtanulásra, illetve fejlesztjük a kompetenciáikat, akik valamilyen oknál fogva lemaradtak. Általános iskolát sikeresen elvégezte, tehát alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de még nem tudják, hogy merre tovább, azoknak az orientációs fejlesztő évfolyamunkat kínáljuk. Ez egy egyéves képzés, itt mindenféle ágazatba betekintést nyújtunk a tanulóknak, és kipróbálhatják magukat, és így sokkal tudatosabbá válik a szakma választásuk. De azokat a tanulókat is meg kell említeni, akik valamilyen oknál fogva már korábban lemaradtak. Betöltötték a 15. életévüket, de nem szereztek általános iskolai végzettséget. A dobbantó programba ezen tanulókat is várjuk.
1: A pályaválasztási roadshow Szekszárdról indult, majd Bonyhádon állomásozott. A szerdai paksi rendezvény után csütörtökön Dunaföldváron van a szakmai roadshow, majd jövő héten Tamásiba és Dombováron folytatja útját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Képzeljétek, szombat délután ismét top 50 lesz, és rengeteg újdonság fér most bele az eheti műsorba. Például itt lesz majd Chris de Sarandi és a Good Old Days című dal.

0: Gerix újdonságet sem hagynál ki, Ed Sheerannel közösen szállítják a Repeat It-et. Az úti cél és az időpont megvan, találkozunk szombat délután a Paks FM-en 15 és 18 óra között. Ekkor lesz ugyanis a Top 50.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: Paks FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. Okos hűtőszekrényekben romlottak meg ételek, mert félrement egy szoftver frissítés. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, és egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz szindróma tüneteit. Ezekkel a témákkal biztosan fogok érkezni, valamint az új világtérképpel is, amelynek a megjelenés az utóbbi időben az egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédet indította el tudományos körökben, ami pedig az okos eszközeinket illeti. Ma már okos órával és mobiltelefonnal is tudunk bevásárláskor fizetni, de ki hallott már a fizetőgyűrűről, amelynek használatához akkumulátorra és internetkapcsolatra sincs szükségünk. Ezért bizonyos élethelyzetekben például sportoláskor vagy strandoláskor is praktikus lehet. Erre az új eszközre is rá fogunk nézni. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

érezzétek a jó zenét. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összeköt.

Leadott valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem.

0: olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1! Olimpiai bajnok Magyarország!

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.